0: Kárpátaljában az Orbán János Dénes-től vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészet munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: is akarom veled ezt még.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: reggel 3 óra van.
1: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is, Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
4: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Egy dal mindig mást mond.
4: Akárhányszor is hallod.
8: Örökké változatosan.
4: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

aki hordoz a tenyerén. Kicsértődékeny, te meg én. Hagyjuk a vitát, húzzuk az igát nappal. Élvezzük a szerelmet tiszta lappal. A szemedbe nézek és látom már, hogy te őszintébb vagy más.

0: 94.
1: Igazi klasszikusok.
2: Örök slágerek itt a 93.4-en.
3: My heart's a stereo, it beats for you so let's...
1: Hajnali 4 óra van.
4: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinki,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
4: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pestvár megyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat. A természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, 20. század legnagyobb slágere.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőr-dandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőr-dandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 93.4.
1: Rádió Dabas.
2: Sofia, fűzést tőle.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat mögötte, sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bár egyelőre még nem tudni, melyik csoportba kap besorolást a Táborfalva a következő szezonban, az biztos, hogy a Pest vármegyei harmadosztályban indul, mivel az előző szezont a 8. helyen zárta a déli csoportban. A folytatásban a középmezőny második felénél jobb teljesítményben reménykednek a klubnál, de nem feltétlenül ezért történt az edzőcsere a nyáron. Szejbert Zoltán az elmúlt 10 évben előbb labdarúgóként, majd 6 éven át edzőként segített az együttest, de a nyáron jelezte, nem kívánja folytatni. A jövőt illetően pedig a vezetőség felkérte Máté Attilát, hogy vállalja el a felnőtt csapat irányítását. A régi új tréner elsőként a generációs különbséget próbálná meg áthidalni, amelyre az augusztus utolsó napjában kezdődő új bajnokságig egy hónapja lesz. A Sportszelet online készített vele egy interjút. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
5: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki

0: Nem értünk egyet mindenben.
1: De szeretnék az erdőben fogadni.
2: De a zene közös nevező lehet.
0: Mindannyian a magyar dalra szavazunk. Összetartozás és harmónia.
2: Rádió Dabas, az ott

0: Szót értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes belejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép reggelt kívánok! Kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban foglalkozunk majd a mesterséges intelligencia szerepével. Aztán jön Moldován Ági, hozza az agrármeteorológiai információkat, és itt lesz Czerucki Zsuzsi is, a Díszva iskolából. Hozza majd a kerti tippeket. Én Kis György Krisztián vagyok, kezdünk!

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ez továbbra is a Gazdász itt a 93.4-en. A mesterséges intelligencia szerepéről egyeztetett a Pest vármegyei éghajlatváltozási platform. A szakmai tanácskozáson azt vizsgálták, miként segíthetik a mesterséges intelligencián alapuló megoldások az önkormányzatokat és a helyi közösségeket a klímaváltozás okozta kihívások kezelésében, valamint a fenntarthatóbb településüzemeltetés megvalósításában játszott szerepét is vizsgálták. Az előadások során szó esett a klímasemlegességet támogató MI alapú eszközökről, a korszerű távvezérlési technológiákról, a levegőminőség mérésének új lehetőségeiről, illetve az okosvárosok és okosfalvak jövőjéről is. A Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület egy ideje dolgozik azon, hogy a térség önkormányzatainak segítséget nyújtson az okos technológiák bevezetésében. Rácz Judit, munkaszervezet vezetőt Moldován Ági kérdezte a konferenciáról, illetve a helyi lehetőségekről.
2: Részt vettél a Pest vármegyei önkormányzat által szervezett klímakonferencia jellegű tanácskozáson. Milyen tapasztalatokkal jöttél haza?
3: Nagyon érdekes volt a konferencia, minket most hívtak először, ez elsősorban önkormányzatok számára szervezett tudásátadó rendezvény, amikkel mi azért szeretünk részt venni, mert ha mi magunk nem is tudjuk hasznosítani azt a tudást, amit ott megszereztünk, de tudjuk továbbadni, vagy összekapcsolni azokat, akiket ez érdekelhet. És ugye a Líderben lesz majd egy ilyen felhívás, hogy okosfalú, intelligens település, és ott olyan megoldásokat kellene kidolgozni közösen a településekkel, amik egyrészt a klímaváltozás hatásait próbálják mérsékelni, másrészt egy élhetőbb települést tudnak létrehozni, és amit mi mindig szeretek mondani, ez az, hogy az egyik cél az, hogy a Lídernek, meg a vidékfejlesztésnek is alapvetően az az egyik célja, hogy helyben az embereknek jobb legyen az életminősége. És ezzel sikerül ott tartani őket, ahol élnek, a vidéki térségekben. És ilyen szempontból figyeljük mi ezeket a tudásátadó eseményeket, konferenciákat, hogy mindig hozunk valami ötletet, amivel helyben lehet tartani az embereket, amitől jobb lesz ott élni, ahol élnek. És ehhez talán még támogatást is tudunk majd nyújtani.
2: Mennyire volt hasznos ez a konferencia? Egyáltalán mi volt itt az alapprobléma felvetés?
3: Tulajdonképpen ez egy sorozat, ami a klímaváltozás hatásaival foglalkozik, és ez az állomás a lehetőséget adott azoknak a konzorciumi partnereknek a bemutatására, vagy bemutatkozására, akik ebben a mesterséges intelligencia és edukáció területén dolgoznak együtt. A Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Corvinus Egyetem, mindenki ott volt, aki ezzel foglalkozik már ilyen szinten. És ugye a mesterséges intelligencia amúgy is egy felkapott téma, mert most már egyre többen használják minden napos munka során, de adott egy ilyen kitekintést, hogy egyébként mire használják most azok a tudósok a mesterséges intelligenciát, akik évekkel előttünk járnak, és például, hogy egy gyakorlati példát is mondja, a települések felmérésénél tudnak olyan hőtérképeket készíteni, ami megmutatja, hogy az energia hogy megy el, hol nem hasznosul jól, és akár épületre lebontva is tudnak olyan térképeket készíteni, hogy egy adott épület felújítása során mit érdemes kicserélni, felújítani, mivel kell foglalkozni konkrétabban, és mi az, ami még maradhat, mert teljesíti azokat a követelményeket, ami az energiahatékonyság vagy energia megtakarításhoz csatlakozik. És amikor ugye itt Dabosra gondolva például nagyon sok régi épület van, ezeknek a felújítása azért nagyon sok pénzt is emészt fel, nem mindegy, hogy egyszerre kell megcsinálni mindent, vagy pedig lehet azt éppen beosztani, hogy akkor nyílászárókra, tetőkre koncentrálunk, mert látszik, hogy ott megy el a hő, amit előállítanak a fűtésre, vagy pedig egyszerre az egész épületet fel kell újítani, és ilyen szempontból érdemes ezeket megvizsgálni, de ez a többi településen is ugyanígy van. A másik meglepetés nekem az volt, hogy így a felújítások kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia meg tudja mondani egy felújítandó épületnél, hogy mik azok az anyagok, amik maradhatnak, amit még lehet használni, újrahasznosítani, és nem kell mindent kidobni a kukába, és mindent kicserélni, hanem adott részeket meg lehet tartani, és csak felújítani. És ez is egy ilyen gazdaságosabb megoldás, és lehet, hogy több épületnek a megmentésére kerülhet sor, akkor, hogyha van egy ilyen mesterséges intelligencia által készített térkép, hogy azon az adott épületen mit lehet megtakarítani, és mit nem.
2: talán tavaly volt, amikor a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében ti összehívtátok már az önkormányzatokat, ahol szintén hasonló projekteket mutattatok be, hogy már vannak olyan szoftverek, akik mondjuk optimalizálják egy-egy ingatlan fűtését, amivel kvázi az önkormányzatok is pénzt takaríthatnak meg. Tehát igazából nektek már nagyon régóta vannak ilyen jellegű kezdeményezéseitek. Mennyire nyitottak egyébként az önkormányzatok ezekre az okos dolgokra?
3: Nagyon jó volt a tapasztalat, azóta volt is olyan önkormányzat, aki pályázati támogatástól függetlenül elkezdte feldolgozni azt, hogy a középületei, a közintézményei energetikailag milyen állapotban vannak, és voltak tárgyalások azokkal a cégekkel, akikkel mi kapcsoltuk össze az önkormányzatokat. Fogunk erről majd egy felmérést készíteni, hogy akkor kinek mi a legnagyobb problémája ebben. Itt ugye az is érdekes, hogy itt az AI, meg a mesterséges intelligencia kapcsán mindenki arra gondol, hogy egy okos falu attól lesz okos, hogyha minél több digitális eszközzel dolgozik. És ezt most is hallottuk ezen a klímaplatformon, hogy igazából még nincs egy olyan konkrét meghatározása annak, hogy mi az okos falu, vagy mi az okos város, és éppen ez az egyik legnagyobb akadály, hogy a digitalizáció az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek egy települése okos lesz. Tehát ehhez a humán kapacitás ugyanúgy hozzájárul, mint az, hogy digitális megoldásokat használ. És ugye itt még bejön az a probléma, hogy a népesség nagy százaléka használja, főleg a fiatalok ugye a digitális megoldásokat, de azért van egy erős harmad szerintem, akik nem is akarják ezt igénybe venni, vagy korlátozzák a digitális szolgáltatások igénybevételét, úgyhogy teljes mértékben erre nem lehet elfordulni, vagy olyan segítő megoldásokat kell alkalmazni, amik meghagyják ezt a humán jelenlétet, ami szintén fontos. És hát ugye erre maga a konferencia is jó példa volt, mert onnantól kezdve, hogy beregisztráltunk a teljes regisztrációs folyamat, hogy megkaptam a belépőt, hogy emlékeztető e-mailt kaptam arra, hogy akkor ez a konferencia holnap lesz, és mindenképpen számítanak a jelenlétünkre, ez teljesen automatizált volt, amögött nem volt ember. És hogy ezeket a rendszereket már nagyon sok helyen alkalmazzák, egyre több helyen gondolnak arra, hogy beléptető rendszereket, jelenlétíveket úgy kezelnek, hogy ezt a robot csinálja, ami ilyen kisvárosokban is alkalmazható, és nem kerül olyan sok pénzbe most már. De hát ennél sokkal érdekesebb megoldások voltak, például amit bemutattak, hogy a levegőszennyezettség hol mérik, mivel mérik, hogyan mérik, ezt a Miskolci Egyetem mutatta be, és hogy milyen olcsó eszközök kitelepítésével is lehet például a közlekedést szabályozni, a forgalmat ellenőrizni, csak azzal, hogy van kint pár kamera, és a lámpát egy robot összeköti a kamerákkal, és akkor az autók forgalmát úgy irányítja, hogy ne torlódjanak fel a városban az autók, hanem az aktuális forgalomnak megfelelően engedi át az autókat, és nem áll meg a forgalom mondjuk a Sorompónál, itt Dabason, ha már megint itt tartunk, hogy 20 perceket állunk a lámpánál, közben lehetne irányítani úgy, hogy még előtte át tudjanak menni, vagy el tudjanak menni másik irányba az emberek, hogy kikerüljék ezt a sorompós átkelést. Úgyhogy nagyon sok mindenre használják már ezeket a digitális megoldásokat, amik így napi szinten nincsenek is előttünk, és ezek az önkormányzatoknak nagyon fontos információk, mert így tudnak elkezdeni tervezni, vagy fel tudják venni a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel. Ez az AI EDIC nevű szervezet, amit fönt van a honlap meg lehet nézni az információkat, meg az elérhetőségeket. Ez egy uniós forrásból finanszírozott projekt, és az a nagyon jó benne, hogy a hozzáforduló önkormányzatok, vagy vállalkozások is akár, tehát magánszemélyek is tudnak ehhez a szervezethez fordulni, ilyen mesterséges intelligencia támogatásért, és az adott partnernek, tehát a magánszemélynek, vagy a vállalkozásnak, vagy az önkormányzatnak, ez nem kerül pénzébe, mert hogy a projekt maga finanszírozza ezt. Ezen felül vannak startup kezdeményezéseik, ahová szintén tudnak pénzügyi támogatást adni, vagy olyan pályázati felhívások, amik még szeptember 15-ig benyújthatók egy-egy önkormányzat számára, úgyhogy próbáljuk ezeket is összeszedni, ezeket az adatokat, és azokkal az önkormányzatokkal, akik nyitottak az ilyen klíma problémákon való gondolkodásra, vagy a jövőről való gondolkodásra, azokkal elindulni ezen az úton.
2: Neked jelentős nemzetközi tapasztalatod van. Az utóbbi években találkoztál-e már konkrét olyan gyakorlatban megvalósult példával, amit erre a témára rá lehetne húzni?
3: Abszolút, igen. Tavaly voltunk Finnországban ezen a karácsonyi projekten, ami nekünk is, vagy nálunk is meg fog valósulni most az idén, és ott egy parkolóban, egy város melletti benzinkútnál ebédeltünk, és szálltunk fel a buszra, és akkor láttuk, hogy egy ilyen kis hordó alakú robot sétál a járdán. És így néztük, hogy vajon mi lesz, mert át kellett mennie a zebrán, és aztán ment valahova, és megkérdeztük a helyi partnereinket, hogy ez mi. És akkor mondták, hogy ez egy olyan robot kísérlet, ami máluk már működik. Tegyem hozzá, hogy Helsinkitől körülbelül 400 kilométerre voltunk egészen északon, és az a célja, hogy azoknak az embereknek segítsen, akik nem tudják önállóan elindítani a bevásárlást, vagy megoldani a bevásárlást, tehát otthon vannak, viszont szükségük lenne segítségre olyanra, aki elintézi helyettük a napi bevásárlást, vagy a heti bevásárlást, és akkor egy robot a megrendelt terméket kiszállítja nekik a boltból a házukig. És ez egy ilyen lenyűgöző esemény volt, hogy itt már ilyenek működnek, hát hol vagyunk mi ettől, még a szomszédot megkérjük, oké, meg van a kifontú, vagy a kiszállító láncok, de hogy robotok viszik ki a terméket, amit otthon az ember a számítógépén megrendel az adott boltban. Úgyhogy ez ilyen nagyon érdekes, és akár mondhatom azt is, hogy futurisztikus volt, de hát erre tart a világ, és ezekkel meg kell tanulni együtt élni, hogy aki korlátozott képességekkel bír, annak is van lehetősége arra, hogy elmenjen virtuálisan az adott üzletbe, bevásároljon, és azt a terméket, amit megvett, azt otthon megkapja a saját házában, és ez nagyon érdekes volt. De nagyon sok olyan kezdeményezés van, amit mi is próbálunk így ismertetni legalább, hogyha valakit érdekel, akkor tudjon vele gondolkodni vagy számolni a jövőben.
2: És ez a túlzott robotizáció egyébként nem vetíti azt előre, hogy így kvázi a futár generációknak nem lesz mondjuk munkája?
3: Alapvetően az embernek kevesebb munkája lesz, tehát hogy ezt ugye már tavaly volt egy előadásunk, amikor dr. Pogácsa Zoltán közgazdász beszélt nekünk arról, hogy mi várható itt a következő pár évben, és hát eléggé szkeptikusan jöttünk ki az előadásáról, meg leverten, hogy úristen, elveszítjük a munkánkat, nem lesz mind dolgozni, de hogy van egy ilyen tendencia, hogy az emberi alkalmazás az egy kicsit háttérbe szorul, és a legtöbb területen a robotok veszik át a munkát, és most ez lehet egy élelmiszert kiszállító robot, de lehet egy olyan robot, ami teljesen automatikusan fut a számítógépen, és nem is tudod, hogy létezik, de megcsinálja azokat a feladatokat, amiket kell. Én nekem ez tetszik, hogy őszinte legyek, hogy tudnának az emberek mást is csinálni, ahelyett, hogy 12-16 órákat dolgoznak, hogyha megvan a megélhetésük. Ez is van már, ugye, vannak ötletek, hogy ez az alapjövedelem, amit biztosítani lehetne, valamilyen szinten a megélhetést biztosítaná, és az emberek kitalálnák, vannak olyan kreatívak, hogy mivel töltsék el az időt. Sok minden problémára lenne ez válasz, de egyelőre még nem itt tartunk, és szerencsére ez nem egyik napról a másikra következik be, és azt ugye látjuk, hogy a fiatal generációk már ezzel a technológiával együtt nőnek fel, tehát ezzel a tudással, azzal, hogy tudják kezelni a számítógépet, és hogy tudják kezelni, vagy a telefonjukon milyen programokat futtatnak, ezzel a világ is meg fog változni, ezzel számolni kell, kár lenne a fejünket a homokba dugni.
2: És hogyha visszatérünk a vidékfejlesztésre, ennek kapcsán a vidékfejlesztésben milyen konkrét problémákra lehet megoldás az okos technológia?
3: Hát az adminisztrációra mindenképpen, ezt nagyon szeretnénk, és mi is keressük folyamatosan azokat a lehetőségeket, amivel az adminisztrációs feladatokat tudjuk csökkenteni. Akár ugye a rendezvényeinken, a regisztrációt, hogy az automatikusan megy ki a számlázás, vagy majdnem automatikusan nálunk, ilyen félautomatikus módon, de vannak olyan rendszerek, és mi is nézegetjük folyton, hogy mit lehetne még bevezetni, amivel ezeket a pénzügyi adminisztrációs terheket lehetne csökkenteni. Hát itt a könyvelőkre nagy veszély leselkedik, azért azt már látjuk, hogy olyan programok vannak, amelyek tényleg a könyvelés teljesen automatizáltan fogja elvégezni a jövőben. Szerintem ez nagy segítség lenne, de egyébként pedig az előadásainkon, amit minden hónap utolsó péntekén tartunk a vállalkozók számára, de várjuk az önkormányzatok dolgozóit is, vagy alkalmazottjait is, mindig van olyan előadás, ami kifejezetten a mesterséges intelligencia használatával foglalkozik, vagy ezeknek a folyamatok a a digitalizálásával, vagy akár a marketing stratégiákkal, mik szintén milyen automatikus folyamatok onnantól kezdve, vagy egy tartalmat az ember elkészít, de hát már abba is igénybe veszi ezeket a technológiai segítségeket, vagy az AI-t magát, és már nem is kell fényképet készíteni sem, hanem meglévő fényképekből dolgozik az AI, és ugye látjuk, most még különbséget tudunk tenni, bizonyos esetekben az AI alkotta hirdetések és az emberi hirdetések között, de ez a határ már nagyon vékony, és nagyon gyorsan el fog mosódni, és ez egy olyan automatikus folyamat lesz, amihez már egyáltalán nem fog kelleni az ember, csak kiválasztja, hogy mi ez a téma, amiben ő hirdetni akar. Jó is, meg nehéz is elképzelni, hogy nekünk erre nem lesz hatásunk, de talán az emberi kapcsolatok jobbak lesznek, mert több időnk lesz egymással beszélgetni. Nézzük innen erről az oldaláról, hogy ez egy pozitív élmény.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: A kerékpártároló megléte lassítja a bővítési engedély kiadását a Dabasi Kossuth Lajos általános iskolában. Hivatalosan is lezárult Nyáregyházán a megvalósult bölcsődeépítési projekt. Elvonulnak az esőfelhők.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 18-a van, szombat, reggel 7:30. Az engedély nélkül épített kerékpártároló lassítja a Dabasi Kossuth Lajos általános iskola bővítésének ügyét. Az iskola épülete a jelenlegi formában már nem komfortos az odajáró nagyszámú diáknak. Korábban úgy alakították ki a tetőteret, hogy ha szükséges, legyen lehetőség bővítésre. A tervek elkészültek, azonban a végső engedélyek kiadásánál kiderült, hogy a néhány éve az intézmény udvarára épített kerékpártároló miatt tisztázni kell a jogi helyzetet. Amint ez megtörténik, lehetőség lesz állami forrásra igényt benyújtani a bővítés megkezdéséhez, mondta Kőszegi Zoltán polgármester.
13: Kossuth Lajos általános iskola fejlesztésére külön döntések nem születtek, és ez így el fog húzódni. Látva azt, hogy a Gyóni Géza iskolában milyen szép fejlődés, fejlesztés valósult meg, tehát ennek mintájára jó lenne, hogy ez a Kossuth Lajos általános iskolában is megtörténne. Mi, hogy a folyamatokat felgyorsítsuk, az önkormányzat annak ellenére, hogy nem feladat, a felvállalta tervezést, erről döntöttünk tavaly június. Most már pont egy évvel ezelőtt. A terveket elkészítették, ezt ősszel beterjesztették, és egy engedélyezés eljárásban egy akadály gördült. Sajnos egy engedély nélkül felépült biciklitároló akadályozza azt, hogy az engedélyt megkapják. Ezt a jogi ex-lex helyzetet ezt fel kell oldani, tehát a tervek megvannak, és hogyha ez a mostani jogi helyzet elhárul, és az engedélyezés lezárulhat, akkor lehet közvetlen támogatási igényel az államhoz fordulni, hogy a tervek alapján biztosít mivel állami feladata, fejlesztésnek a forrásait, és hogyha ez megtörténik, akkor a tetőtérnek a beépítésével annyi tanterem és annyi helyiség alakul ki, hogy minden mostani probléma megoldást nyer, és ugye ezt várja már mindenki évek óta.
10: Hivatalosan is lezárult a Nyáregyházán megvalósult bölcsődeépítési projekt, amelynek eredményeként egy 28 férőhelyes, korszerű intézmény jött létre a település központjában. A beruházás a helyreállítási és ellenálló képességi eszközprogram támogatásával 417,64 millió forint Európai Uniós forrásból valósult meg. A két csoportszobás bölcsödét úgy alakították ki, hogy korszerű, gyermekbarát környezetet biztosítson a legkisebbek számára. A tágas csoportszobák fedett teraszokon keresztül kapcsolódnak a kerthez, így a gyermekek kedvezőtlen időjárás esetén is biztonságosan tartózkodhatnak a szabad levegőn. Az épület kialakítása hagyományos falusi kúriák és iskolák hangulatát idézi meg modern építészeti megoldásokkal. A fejlesztésnek köszönhetően Nyáregyháza immár helyben tudja biztosítani a bölcsődei ellátást, ezzel teljesítve a jogszabályban előírt feladatát, valamint segítséget nyújtva a kisgyermekes családoknak a munka és a családi élet összehangolásában. A beruházás nem csak az ellátás színvonalát emelte, hanem 7 új munkahelyet is teremtett a településen. Az önkormányzat szerint a korszerű intézmény hozzájárul a helyi közszolgáltatások fejlesztéséhez és Nyáregyháza életminőségének javításához is. Sikeresen zárult Kakucson a Magyar Falu Program Felelős Állattartás Elősegítése 2025 című pályázata, amelynek köszönhetően az önkormányzat közel 1,5 millió forintos támogatást fordíthatott a helyi állattartók megsegítésére. Az előzetes igényfelmérés alapján összesen 54 kakucsi állattartó csatlakozott a programhoz. A támogatásból 51 kutya és 25 macska részesült állatorvosi beavatkozásban, ezzel is elősegítve a felelős állattartást és a nem kívánt szaporulat megelőzését. Az önkormányzat megköszönte valamennyi résztvevőnek az együttműködést, hangsúlyozva, hogy a program hozzájárul a település állatállományának egészségéhez, valamint a felelős állattartói szemlélet erősítéséhez. Rövidesen megkezdődik a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola sportpályájának teljes körű felújítása. A beruházáshoz minden szükséges megállapodás megszületett, így a kivitelezési munkálatok a közeljövőben elindulhatnak. A fejlesztés Dunavarsányváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésében valósul meg. A munkálatok első ütemében a tereprendezést és a vízelvezetés kialakítását végzik el, ezt követően pedig egy korszerű, rekordtán burkolatú sportpálya épül. Az új pálya kézilabdára és kosárlabdára is alkalmas lesz. Felfestik a szükséges pályavonalakat, kézilabdakapukat és streetball kosárlabda állványokat telepítenek. Emellett megerősítik az iskola épület és a pálya között található labdafogó hálót is. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a helyi sportközösségek hosszú távon biztonságosabb, korszerűbb körülmények között sportolhatnak, miközben a fejlesztősítik az iskola épület és a pálya között található labdafogó hálót is. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a helyi sportközösségek hosszú távon biztonságosabb,

0: hiszen minden engedély rendelkezésre áll, és a kivitelezőt is kiválasztották. Várhatóan augusztusban már használhatják a gyalogosok az új átkelőt, mondta Frűvirtné Halász Melinda alpolgármester.
1: Újabb biztonságos jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítéséről döntött az önkormányzat. A tervek elkészültek, és 2026. júliusában elindul a kivitelezés. Bízunk abban, hogy augusztusban már az elkészült jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet birtokba vehetik az erre közlekedők. Ennek a megvalósításával kettős célunk volt. Egyrészt szerettük volna a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átkelését még biztonságosabbá tenni. Másrészt szeretnénk lassítani tovább a főút forgalmát, hogy minél több autós inkább az elkerülő utat válassza. A beruházás Fecsésváros önkormányzatának költségvetéséből valósul meg, 31.268.000 forint értékben. A 400-as főút a magyar közút kezelésében áll, így tőlük közútkezelői hozzájárulást kellett kérnünk, megérkezett a közlekedési hatóság engedélye is, és kiválasztotta az önkormányzat a kivitelezőt, tehát most már minden akadály elhárult, elkezdődhet júliusban a kivitelezés. Ez a gyalogátkelő hely egy 4,5 méter széles, nyomógombbal működő gyalogátkelő hely lesz, amely szintben akadálymentesen csatlakozik a mellette levő járdákhoz. Emiatt a Magyar utcai oldalon egy kis átépítést is kell majd eszközölnünk, mert az a járda egy picit mélyebben van, mint a főút szintje. Én bízom abban, hogy 2026. augusztusában már nagyon sokan biztonságosan fogják tudni használni ezt az új átkelőhelyet is.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben kevesebb helyen lehet zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A maximumok 27 és 34 fok között alakulnak. Köszönöm a figyelmet!
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Rádió Dabas az otthon hangja. Már is folytatódik tovább a hírek után a Gazdász. Megérkezett időközben Czeróczki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Sok témánk van, amit már egy jó ideje viszünk magunkkal, úgyhogy megpróbáljuk most a mai adásban ezeket bepótolni. És hát amivel talán kezdjük, az mondjuk pont egy új téma, de pont a meleg idő, illetve az elmúlt hetek forrósága hozta fel témának, ez pedig a komposzt, mert ugye komposztálás, ugye rengeteget beszélgettünk erről, hogy ez miért hasznos és miért jó, hogyha ezt csináljuk otthon a akár a kiskertben, akár a nagykertben, de arról nem beszéltünk, hogy mondjuk milyen teendő, milyen feladat van vele, mert hát úgy gondolom, hogy ez a nagy meleg azért olyan jót nem tesz neki, tehát azért kell vele is foglalkoznunk.
6: Igen, ez az óriási meleg, ez senkinek nem tesz jót, a komposztot is megviseli, főleg abból a szempontból, hogy kiszárad, és hogyha teljesen megszárad, akkor ugye a bomlási folyamatok is megállnak, mert azok a gombák, baktériumok, bogarak már nem érzik magukat olyan komfortosan, úgyhogy én néha komposztot is szoktam locsolni. Nem minden locsolás alkalmával, de rá szoktam locsolni, és ilyenkor látványosan elindul az ő összeesése. Tehát a hatalmas kupacból egyre kisebb lesz, minél többet öntözöm, mert most a nagy meleg még rásegít a komposztálódási folyamatra, de ehhez kell a víz, úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy aki nem helyben komposztál, tehát nem az ágyásba forgatja vissza a meglévő komposztot, hanem egy kupacba, akkor ez is néha kapjon vizet, hiszen hogyha nem kap, akkor 2-3-szor annyi ideig tarthat a komposzt kupacunknak a komposztálódása, mint a normál esetben.
5: Na hát akkor érdemes erre is odafigyelni itt a nyári időszakban. És akkor hát olyan növényeket gyűjtöttünk össze már előzőleg, amik azért annyira nem hazánkban honosak, meg nem is mutatnak igazából minden kertben, de azért nagyon sokan foglalkoznak velük, vagy szeretnének velük foglalkozni. Ilyen például a citrom, és ugye kérdés, hogy a magról ültetett citrom, az nekünk fog-e majd

0: termést hozni, és hogyha hoz, akkor mit kell nekünk tennünk?
1: Hát a magról ültetett citrom, az mindig ilyen családi érekje, mert ezt a nagymama, a nagypapa ültette, meg én ültettem abból a citromból, amit hoztam Szicíliából, tehát érzelem fűz hozzá, úgyhogy ezek a citromfák óriási becsben vannak minden családban, és rettentően várjuk, hogy teremjenek. De ez egy kicsit később fog bekövetkezni, mert be kellene őket fiatalkorba oltani, ahhoz egy termő citromfáról kell egy ágat átoltani rá, hogy azonnal termést hozzon, mondjuk még kicsinek. Hogyha várjuk már ezt 8-10 éve, hogy a saját kis magról ültetett citromunk termést hozzon, akkor már jók vagyunk, mert hogy el kell tenni egy ilyen 8-10 évnek, amíg ő magról is elkezd virágozni és citromot nevelni. Ez azért van, mert ugye a fának is van egy természetes életciklusa, tehát amíg ő nem elég erős ahhoz, hogy virágozzon és termést érleljen, addig normál esetben nem fog ez megtörténni. Ezért szoktak egy idősebb fáról átoltani egy ágat, vagy a fajta azonosság miatt, mert ugye rengetegféle citrom van. A magról ültetett citrom kisebb citromokat fog teremni általában, mint amit a boltban mondjuk látunk, de ugyanolyan jól használható és megfelelő otthoni körülmények között, akár süteménybe, teába vagy bármi egyébbe. Ízre ugyanaz, a mérete fog változni, vagy esetleg még a héj vastagságával lehet mondjuk problémánk, mert mondjuk egy vastagabb héjú citrom fog belőle kikelni, de 8-10 évet erre várni kell, és a következő probléma az szokott lenni, hogy a virágok nagyon nagy részét eldobálja, még ha virágzik is. Ez adott esetben normális, tehát mondjuk, hogy a fele virágból lesz csak mondjuk gyümölcskezdemény, mert ennyit nem bír el a kis citromfa, főleg ha mi cserében neveljük őt, ugye nincs kiültetve, sokkal kisebb a gyökérrendszere, nem fog tudni annyi kis citromkezdeményt megtartani, tehát az normális, hogyha a felét eldobja, de hogyha ennél többet dobál el, akkor tápanyag hiányos. Megfelelő tápoldattal kell őt öntözni. Léteznek kifejezetten citrusfélék vagy mediterrán növények számára szánt tápoldatok. A folyékony tápoldatokkal minden héten legalább egyszer, de akár kétszer is lehet őket öntözni, mert amit cserébe tartunk, ugye sokkal nagyobb tápanyag igényű, mint egy kiültetett, tehát nem lehet a folyékony tápoldattal elrontani, túl sokat adni neki, és amikor már elkezdi nevelni a citromokat, ez normál esetben, mondjuk ilyen augusztus környéke, akkor meg még intenzívebben kell őt tápoldatozni, odafigyelni, hogy ne maradjon ki egyetlen alkalom se, hogyha folyékony tápoldatot használunk, mert ez nagyon gyorsan kiürül. A locsolással is ugye kilocsoljuk, másrészt pedig a növekvő citromkezdemények is rengeteg tápanyagot elvesznek a fától. Ő ilyenkor a citromokat megpróbálja megmenteni, úgyhogy még akár leveleket is dobálhat el. Még ez is teljesen rendben van. Majd, hogyha beértek a citromok, akkor majd egy kicsit helyre rázódik a fánk, de van ilyen mediterrán táprúd is, ő tartós hatású tápanyag, tehát ezzel érdemes kiegészíteni a folyékony tápanyag utánpótlást, így teljesen optimális egyenletes tápanyagot fog kapni. Bármelyik citrusfélénk, nem csak a citromok, de az tény, hogy a magról nevelt citromoknál azért idő, amíg elkezdenek virágozni. A kisebb fák azok általában, ami kertészetekben kapható, ők oltványok, vagy gyökérnemesek, úgyhogy ők már fognak termést hozni.
0: Akkor ez egy igazi türelemjáték kivárni akkor, hogy termést hozzon. Egyébként az jutott eszembe, hogy sokat beszélgettünk már akár a mediterrán gyümölcsökről, ez a gyümölcsfákról, illetve beszélgettünk például, hogy egyre több helyen van itt a környéken is banánfa már kirakva a kertekbe, pálmafák, illetve egyre nagyobb teret hódítanak az olajfák, és a Magyarországon őshonos fákkal, főleg gyümölcsfákkal kapcsolatosan azért már beszélgettünk természetes ellenségekről, és itt most nem a gombákra gondolok, meg nem is a különféle fagyveszélyre, hanem akár rovarokra, vagy valamilyen élősködőre, hogy nyilván ugye ezeknek nem Magyarország az őshonos hazájuk, de hogy már találkozhatunk itt természetes ellenségükkel, vagy olyan rovarral, ami gondot okozhat ezeknél a növényeknél, fáknál.
1: Hát a citromoknál az a helyzet, hogy minden citromtartó tudja, hogy egyetlen egy dologra rettentő érzékeny, és ez mindig teleltetéskor jön, ez a pajzstetű. Erre nagyon-nagyon a citrusfélék nagyon érzékenyek, és ez szinte minden citromot megtámad, főleg, hogyha magas hőmérsékleten, tehát 15 fok felett telelnek, akkor rendszeresen megjelenik, de az üvegházi molytetű az ugyanannyira szereti a citromokat is, mint nálunk minden mást. De van az olajfáknál egyébként egy kártevő, ami már a mediterrán térségben jelentős károkat okoz, és hát még egyelőre nem tudunk magyarországi megjelenésről, de erre oda kell figyelni, ezért is nem mindegy, hogy hogyan vásárolunk olajfát, vagy esetleg amit külföldön nyaralás közben veszünk, azt egyáltalán nem mindegy, hogy honnan veszük, mert mondjuk egy ilyen károsítót behozni Magyarországra, azt jelenti, hogy akkor a környékbeli olajfákon is megjelenik ez a betegség. Nyilván ez a globalizációs folyamat része, hogy mi is utazgatunk, ők is terjednek, ezek a kártevők is terjednek, úgyhogy előbb-utóbb meg fog jelenni nálunk is, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő, megbízható helyről vásároljunk növényeket, de az olajfáknál tudom, hogy a mediterrán térségben jelentős károkat okoz egy új kártevő, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, főleg, hogyha mondjuk Spanyolországból, Olaszországból szeretnénk behozni olajfát.
0: Következő növényünk, amivel foglalkozzunk még a szünet előtt, azok az aloék, mert hogy ezt is egyre többen próbálják otthon nevelni. Ennek van-e valami titka?
1: Hát többféle is. Az egyik az az, hogy nem szabad túlöntözni. Kifejezetten mazohista növényről beszélünk, hogyha állandóan nedves a földje, akkor egyszerűen lehetetlen életben tartani. Meg kell várni, amíg szépen kiszárad, és így majdnem ilyen kőkeményen szárad a körülötte lévő talaj. Ezt imádja. Tehát minden ágavé és aloé fajta kifejezetten ilyen körülmények között szeret lenni, de a megfelelő minőségű földet azt meghálálják. Tehát én megpróbáltam már ilyen homokkal kevert perlites, épp hogy virágföldbe ültetni, egyáltalán nem fejlődött olyan szépen, mint amit egy lazább mediterrán földbe ültettem, bár ebbe a mediterrán földbe is kevertem kavicsokat és perlitet, tehát ennek is lazának kell lennie, de azért a jó minőségű virágföldet meghálálja, és tényleg arra kell figyelni, hogy ha ki is rakjuk a teraszra, egyrészt ne legyen alatta semmilyen tálca, kifolyjon belőle a víz, nem baj, hogyha átfolyik ezen a földön a víz, másrészt pedig, hogyha a lakásból visszük ki, akkor ne kerüljön egyből a napra, mert nagyon sokszor megtörténik a kivitt növényekkel, hogy egyszerűen azokon a részeken, amik hirtelen napot kapnak, ilyen fehéres színeződés jelenik meg, és az összes levele leszárad. Ilyenkor ezek a sérült levelek teljesen egy hónap alatt leszáradnak, és úgy néz ki a növény, mintha meghalt volna, de egyébként nem, mert az aloé ez hatalmas túlélő, ezt is kiheveri, de a hirtelen napsütés az őt is károsítja, tehát bármennyire is szereti ő a tűző napot, hogyha a lakásba tartottuk előzőleg, akkor ne kerüljön azonnal ki a tűző napra, egy hétig legalább ilyen fél árnyékban legyen, és utána fokozatosan rakjuk ki őt a melegre.
0: Pedig rövid szünetre megyünk el, és utána már is folytatjuk tovább a beszélgetést.

0: Rövid szünet után újra beszélgetünk tovább Czerócki Zsuzsival, és egy újabb növényt fogunk behozni a beszélgetésbe, ez pedig a fügék, mert ugye ez is egyre inkább teret hódít ismételten.
1: Igen, ez egy régi új kedvenc, hiszen már a nagymamáink is ültettek fügét a kertjükbe. Ők mindig odafigyeltek arra, hogy egy ilyen déli oldalon, egy védett helyen, napos helyen, déli fal mellé ültessék a fügét. Ez most is beválik egyébként, mert például az idei tél, ami januárban ugye ilyen mínusz 19 fokokat is hozott, ez megviselte jelentősen a fügéket is. Mi pont a határán vagyunk annak, amit a füge szeret vagy elvisel, de egy nagyon széles skálán mozog az, amit ő kibír, úgyhogy ő is nagy túlélő, de visszafagyhat ilyen teleken akár tövig is, és tőről ki fog hajtani. Nagyon későn hajt a füge, május körül, úgyhogy sokan már megijedtek, hogy úristen, nem lesz belőle semmi, de észhez tér és kihajt. Sőt, még több oldalhajtást hoz. Tehát azt figyeltük meg, hogy amikor teljesen tövig visszafagy, vagy esetleg megsérül a teteje, gyökérről rengeteg apró kis füge jelenik meg körülötte. Úgyhogy ezzel is érdemes számolni, hogyha elültetünk egy fügefát, amit mondjuk fának veszünk, abból simán lehet egy bokor, hogyha nem figyelünk rá egy-két hónapig, mert rengeteg oldalhajtást hoz. Hogyha fának szeretnénk nevelni, akkor ezeket le kell metszeni. Ha bokrot szeretnénk belőle megtartani, én azt szoktam javasolni, hogy idősebb korban 3 vagy 5 erősebb ágat érdemes meghagyni, mert rengeteg apró kis ág lesz körülötte. Hogyha meghagyjuk az összes feltörekvő hajtást, akkor azzal elvesztjük a növény energiáját kvázi attól, hogy szép, erős, egészséges bokor legyen. Úgyhogy sokkal több hajtást hoz, hogyha ezen a 3 vagy 5 ágon felnevelünk egy ilyen kis több törzsű fát, vagy kisebb bokrot, rengeteg gyümölcsöt, illetve hát virágot fog hozni. Ezt majd a következőben el is mondom, hogy miért is fogyasztjuk a fügének, de érdemesebb őt ilyen 3 vagy 5 törzsön nevelni, sokkal egészségesebb. Ugye mindig az új hajtásokon fogja hozni a fügét, amit mi megeszünk. És az egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy nálunk a fügének ugye nincsen beporzója még egyelőre. Tehát amit mi fogyasztunk fügének itthon, az a fügének a virágja, mert nincsen benne mag, hogyha megnézzük. Azért nincsen mag, mert a fügének az egyetlen beporzója az a fügedarázs. Pécs környékén már vannak fügedarazsak egyébként, megszúrják ugye magát ezt a virágzatot, egy ilyen befelé forduló virágzata van a fügének, ezt fogyasztjuk, megszúrják, és belülről porozzák be, termékenyítik meg a virágokat, úgyhogy csak azokban van mag, amiket megtermékenyített a fügedarázs, megszúrta őket, de ez egyelőre még csak Pécs környékén találkoztak fügedarazsakkal. Nyilván, hogyha jelen lesz az időjárás, akkor itt az Alföldön is biztosan meg fognak jelenni, de a fügének valójában a virágját fogyasztjuk, úgyhogy ez egy ilyen érdekes tény róla. Ugye ő egy alacsonyabb rendszertani kategória, azért vannak ilyen furcsa virágai, úgyhogy egy igazi kuriózum, tehát nem csak gyümölcsként szokták fogyasztani, hanem mondjuk vathúsok mellé, sötét vörös húsok mellé nagyon jó kis ilyen szószok vagy köretek készíthetőek, akár ilyen fokhagymás, rozmaringos, kakukkfüves fügével is. Úgyhogy nagyon érdekes és nagyon sokrétűen használható ez a gyümölcs. Nincs túl sok ellensége, úgyhogy szerintem a jövőben sokkal több füge bokor vagy fügefa fog nálunk megjelenni, mert nagyon jól bírja a szélsőséges körülményeket is.
0: A másik növény, amiről beszéljünk, bár nem tudom, hogy mennyire jellemző a környékünkön, de azért ugye van olyan tájegység Magyarországon, ahol azért előszeretettel lehet találkozni ezzel a növényel, a levendula, mert hogy ennek is a metszés ideje most van.
1: Igen, nagyon fontos a levendula szépsége megtartása érdekében, hogy ezt a mostani metszést, ezt ne hagyjuk ki, és nem is mindegy, hogy hogyan végezzük el. A levendulánál ugye ilyenkor csak formaalakító metszést szoktunk végezni, még akkor is el lehet végezni, hogyha nem teljesen nyíltak ki a virágok. Ha otthoni használatra szeretnénk a levendulát, csokrot készíteni belőle, vagy kisebb párnát, akkor nem szabad megvárni, hogy kinyíljanak a levendulának a virágai, hanem így ilyen szép lila bimbós állapotba érdemes lemetszeni. Az első vagy a második levél fölött vágjuk le. Ez a virágtól számított első vagy második levél, és akkor egy ilyen kis, nagyon szép kis gombócot fogunk kapni a levendulánkból. Gyönyörű ezüst színű vagy zöldes szürke kis bokrunk lesz. Tehát most még csak formára metszük, gömb alakúra érdemes visszametszeni. Ha ezt most nem tesszük meg, a virágok súlyánál fogva ugye szét fog esni a bokrunk. A második metszést egyébként majd másodvirágzás után szeptember végén ejtjük meg, mert hogyha most lemetszük még időben a levendulánkat, és ha hosszú nyár van, vagy nagyon szép meleg ősz, akkor még egyszer fog virágozni, így kétszer is szedhetünk róla. Akinek sok levendulája van, azt tudom, hogy ez egy nehéz feladat, úgyhogy érdemes még a levendula bokron csokorba kötni a levendula virágokat, és úgy lemetszeni, és akkor így gyorsabban lehet haladni egy sövénynyíró ollóval. Úgyhogy ez a praktika, de ezt mindenféleképpen tegyük meg, hogy ne essen szét hosszú távon a levendula tövünk.
0: Nem tudom, hogy levendulát lehet-e nálatok találni, hogyha betérünk hozzátok, de említetted, hogy azért sokan keresnek mostanában. Milyen céllal, mit keresnek leginkább a vevők, illetve esetleg valamilyen újdonság érkezett-e hozzátok?
1: Hát egyrészt a mediterrán hangulat miatt nagyon keresik a levendulát, meg az illata miatt. Rovarűző hatása is van, de azt tudnunk kell, hogy nem űzi el az összes szúnyogat a kertünkből, és ha mondjuk nem 2000 van, hanem csak 1000, de abból megcsip minket 100, az ugyanolyan kellemetlen, úgyhogy igaz, hogy van rovarűző hatása, és kevesebb a rovar, de az összeset nem űzi el. Ez ügyben is keresnek egyébként, hogy olyan növényt ajánljak, ami az összes rovart elűzi, de nem. És ráadásul a levendulának nagyon kedvelik a pillangók a virágját, úgyhogy egy ilyen rovarbarát, pillangóbarát kertbe is nagyon jó. De a rózsákat például a levéltetvektől nagyon jól távol tartja a rózsák köré ültetve, úgyhogy ebből a szempontból is érdemes a levendulát akár még a rózsabokrok köré, vagy bármilyen más érzékenyebb növény köré ültetni, mert nem csak az illata, az illóolaja is egyébként egy csomó kártevőtől megóvják a növényeket, de a levendulából is rengeteg féle van. Vannak törpe, akár ágyásszegélyként nevelhető levendulák, ezek is fehér, meg kék színben, illetve magasra növő, hosszú virágú levendulák is vannak. Nekik olyan egy méter körül nőnek meg, és sokkal hosszabb virágai vannak, mint egy átlag levendulának. Magasabb az illóolaj tartalma is ezeknek a fajoknak, például a grosszónak, és őket meg nagyon kedvelik, akik otthon készítenek levendula vizet vagy levendula szörpöt, akkor ugye több virággal, nagyobb virággal egyszerűbb dolgozni, és akkor ők szokták például ezeket keresni, de akár ilyen másfél méterre is meg tud nőni némelyik, de rengeteg szárazság tűrőjével őt keresnek. Ugye most ez a meleg, ez minden kertben hát rendezte a sorokat, sőt nagyon sok helyen akár meg is perzselt olyan növényeket is, amik abszolút nem érzékenyek a szárazságra, de mondjuk ez most extrém volt ez az időjárás, úgyhogy nagyon sokan keresnek emiatt, hogy átalakítanák egyrészt az évelő ágyásaikat klímatűrővé, kevesebb öntözéssel fenntarthatóvá, mert ugye sok helyen fogy el a víz, úgyhogy arra is törekszenek, hogy olyan növények kerüljenek ezekbe az évelő ágyásokba, amik mondjuk heti 2-3 öntözéssel is bírni fogják, és az öntözés miatt is rengetegen keresnek. Itt nagyon fontos elmondani, hogy az első évben ültetett növényeket minden nap meg kell öntözni, akár kétszer is. A második, harmadik évtől válnak szárazságtűrővé a szárazságtűrő növények is, de legtöbben a fák és a szárazságtűrő évelő növények miatt keresnek minket.
0: Na hát, hogyha kérdés van, akkor is keresétek Zsuzsiékat, hogyha már ott vagytok a kertészetben, de nézzetek körbe. És természetesen, hogyha merült fel kérdés, egy következő adásban majd beszélünk azokról, illetve keresetek bennünket is a Rádió Dombos Facebook oldalán üzenet formátumában, továbbra is várjuk a felmerülő kérdéseket vagy témaötleteket. Zsuzsi, köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban. Rádió Dombos. Az otthon hangja.
3: Az elmúlt napok esői, záporai csak kis területen enyhítették az aszályt. A legnagyobb csapadékhiánnyal küzdő alföldi és kisalföldi területeken egyelőre alig esett. A következő napokban tovább nő a csapadékhajlam, de a lehulló mennyiség területi változékonysága nem lesz elég nagy, így a szárazság fokozódása várható. A mögöttünk álló egy hétben majdnem minden nap előfordtak elszórt záporok, zivatarok. A 10 mm-t meghaladó mennyiség csak kisebb körzetekben jött össze, ugyanakkor az ország területének több mint felén, elsősorban a Dunától keletre 2 mm sem hullott. Ezek az esők átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de hazánk túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. A kalászosok az idén a száraz, meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, és az ország nagy részén már be is fejeződött. Az időnként kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét már nem rontotta. A termés átlagok összességében alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat. Zöld tömegük a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék maradtak. Jelenleg az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A következő napokban meglehetősen változékony időben lesz részünk. Záporokra, zivatarokra ugyan kell számítani, amelyet néhol jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. A hőmérséklet tovább emelkedik, akár 35-36 fokos csúcsértékek is lesznek, aztán a jövő hét első felében már csak 24-29 fok közé melegszik a levegő.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
4: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk, a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
5: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
6: Lejárnak a régi személyigazolványok, visszaesett a forgalom a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
7: Novel,
2: Noticias, yes.
7: Novinky,
2: News.
7: Magyarul és érthetően
2: hírek.
6: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70 éven felülieknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse a friss ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok több mint 3/4-ének vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026 reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Idén is megrendezik a Budavári Palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába. Simply the best, simply the best.
2: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
7: Rádió Dabas, az otthon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklinkkel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozása, a lakhatása és a regionális fejlesztése irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Menüajánlóval folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és a mai állomásunk az a konyha lesz, hiszen itt ma is várnak benneteket különféle étel különlegességekkel. Például a leves ajánlat a mai napon tyúkhúsleves grízgaluskával, a főételük ropogós rántott csülökszeletek rizssel, tormás uborkás tartárral, illetve választható joghurtos csirkecomfilé rizssel, friss salátával, a konyha ajánlata rántott hízott kacsamáj tepsis burgonyával, almás káposztasalátával, még a desszert kínálat malubú rizspuding ananász raguval. Ez egy pohár desszert, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
2: Piknik!
1: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
4: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A hétvégi.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Piknik.
1: A legjobb zenék, főzőfülke, diszkómánia,
0: térségi napló,
1: hangos portré,
0: minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
4: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Záporos, zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
0: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 18-án, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk a kaszinó terasz következő alkalmára, megvizsgáljuk a nyári hónapokat tűzvédelmi szempontból, és együtt szurkolunk a dobosi Szent István téren a futballvilágbajnokság még versenyben lévő csapatainak. Már is kezdünk? Tartsanak velem!

0: csodás programokkal várja idén is az érdeklődőket a Casino Terasz Dabason. A részletekről és a francia sanzonok világáról Tapodi Katalinnal beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szia, Kati, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi, én is köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit.
0: Ha itt vagy, akkor biztos, hogy szuper programokat hozol nekünk. A kezemben van a katalógus, ezt már bemutattuk a hallgatóinknak, úgyhogy a műsorfüzetben lehet lapozgatni, és kiválasztani aktuálisan azt a programot, amire el szeretnénk menni. Az elmúlt időszakban is volt jó néhány, megnyílt a Casino Terasz, mesélj nekünk egy picit az előzményekről, aztán rátérünk azokra az eseményekre, amelyek még ránk várnak a nyár folyamán.
3: Így van, hát ez igazán ugye a 7. Casino Terasz, ez azt jelenti, hogy 7 évvel ezelőtt találtuk ki, és kezdtük el megvalósítani. Én azt gondolom, a 7 évre visszatekintve, hogy elég tartalmas és szép programok voltak benne. Próbáltunk mindenféle műfajra odafigyelni, tehát kicsit színház, kicsit vers, kicsit zene, főleg zene legyen. Nagyon sok benne. Én azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk azért az egy, rosszul fogok fogalmazni, nem magasabb kultúrát jelent, de hát egy értékes kultúra közvetítés a feladatunk. Nem bántom sem a műzikeleket, se semmit, de hát nyilván az nem az a műfaj, amit mi oda tudnánk. Valószínű, hogyha lehoznánk a hogyan tudnék nélküledből, akkor nagyobb sikere lenne, de hát nem ez a feladatunk. A másik az, hogy az az a réteg, ami sok pénzbe kerül, és sok pénzért is lehetne megvenni, ha egyáltalán meg lehet. Venni. Amit mi tudunk csinálni, az egy sokkal egyszerűbb módon, de én azt gondolom, hogy egy sokkal értékesebb kultúra közvetítés. Én nagyon szeretnék most beszélni a Kárász Eszterről, meg a Párizs Ege alatt című estről, mert hogy az lesz ugye a jövő szombati, az a következő, és igazán már amikor megterveztük, és amikor az Esztert kerestem, már akkor is megfordult bennem. Nem egyszer kapujágot a neve, és aztán végig gondoltam, hogy mi az, amitől én fogalmaztam bele a műsorfüzetbe azt a mondatot, hogy egy varázslatos nyári este, ahol a zene, a fények és a francia életérzés találkozik. Ezt tőlem többen megkérdezték már te is a múltkori adásban, hogy mi az a francia életérzés.
0: Mesélj nekünk, kérlek erről.
3: És én úgy végig gondoltam, hogy a francia művészet azért a világra és Magyarországra is nagyon komoly kihatással van. Akár az irodalmat, akár a képzőművészetet, akár a zenét nézzük. És muszáj, hogy végig gondoljam, hogy mondjuk Munkács az élete utolsó néhány évét Párizsban élte, igazán hatalmas képeket ott alkotott, a Rőzsehordot például speciál ott csinálta meg, hát tudnánk felsorolni még több mindent. Mondjuk Adiról ne beszéljünk, aki egyébként nem élt olyan nagy közösségi életet, sose tartotta magát társasági lénynek, de Lédával rengeteget sétált a Szajna partján, vagy mondjuk Márai, aki 5 évig élt Párizsban a feleségével, tehát hogy sorolhatnánk, de akkor menjünk inkább a zene felé. Azt nem is kell mondani, hogy Aznavourtól Edith Piafig ki milyen sort lehetne felsorolni, akik francia sanzon történetében azt gondolom, hogy világhírűt alkottak. Ha csak arra gondolok, hogy az én kedvenc színészemet még szóba hozzam, ha már francia.
0: Nem hosszóba, annyira szenvedélyesen tudsz róla beszélni, hogy
3: igen,
0: mindenképpen hosszóba.
3: Hogy a Michel Legrandnak a Demon Care, a Szélmalom című dalát az Alain Delon úgy énekelte el, egy amatőr felvételen láttam, ahol készült belőle stúdiófelvétel is, de csak így elényomták a kottát. És a Legrand ott ült hátul, és egyébként valaki zongorázott, elkezdte a dalt, és a Delon láthatóan akkor találkozott először a magával a dallal, és pillanatok alatt meg tudta teremteni azt a hangulatot, amit fontos, azt gondolom. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen hangulataink, tehát most nem azt mondom, hogy a franciák a világ legszuperebb emberei, ők annak tartják magukat nyilván, de igen, az egy másik kérdés. De azt gondolom, hogy ennek a közvetítés, és nem véletlen, hogy a Kárász Eszterről beszélünk, mert hogy az Eszter maga is élt kint Párizsban, remekül tudott franciául, amit nagyon irigylek tőle, mert én próbálkozom, mióta Párizsba készülök, de nem sikerül azért olyan jól. Ő remekül beszél, és hát 5 baráttal, gitárossal, harmonikással, szaxofonossal, helikonossal és egy dobossal kiegészülve fog nekünk szerintem olyan fergeteges hangulatot teremteni, amit nem tudom, hogy más meg tudná-e ma Magyarországon csinálni. Nem beszélve arról, hogy az Eszternek ugye zseniálisan szép hangja van, de hogy franciául énekel, tudom, hogy el lehet a Szélmalmot is, meg sok mindent magyarul is énekelni. Mindig bennünk van, vagy nekem legalábbis, főleg itt a Fiatalok utcáját megnézve tegnap este eszembe jutott, hogy fiatal korunkban mi is azt szerettük, hogyha angol szöveggel énekelnek. Egyébként, ha lefordítjuk, ugyanolyan gagyi, bocsánat, de hogy nem egy eget rengető, mondjuk ebből kivétel a Szélmalom, mert a Szélmalomnak olyan fergeteges és zseniálisan magyarra fordított szövege van, hogy az elgondolkodtató, meg sok francia sanzonnak is, de ugye igazán ez a dallamosság másként hangzik franciául, nekem legalábbis, vagy azt gondolom, vagy remélem, hogy másoknak is, mint mondjuk magyarra lefordítva. Úgyhogy én nagyon várok mindenkit ez a jövő szombat estére, mert az gondolom, hogy ez egy visszafordíthatatlanul szép este lesz, tehát biztos vagyok benne.
0: Jegyek még kaphatóak, és hát ha a kaszinónak a kis átrium része szerintem csodás milliót fog adni mindehhez, ami még fokozza a hangulatot, úgyhogy érdemes megváltani a jegyünket a Párizs Ege alatt című előadásra. De hát itt nem állunk meg a Kaszinó Torres eseményei között, hiszen tart még a nyár, ezért szép nyári este vár ránk augusztusban.
3: Igen, Buk Tiborral és barátaival. Buk Tibor meg ugye eddig más formában, terembérletes formában már többször járt Dabason, és mindig megtöltötte a nagy termet. Picit érzem azt, és biztos meg fogod megint kérdezni, hogy mitől, vagy hogy látom, hogy kevesebben többen jönnek Dabason, vagy nem.
0: Megfogom.
3: Bennem is, igen, tudtam, bennem is megfordul, hogy kicsit néha megértem a dabosiakat. Tehát amikor fölteszik a művészek mondjuk a produkció alatt, vagy előtt, vagy megjönnek, vagy közben, ugye most mindenki social médiázik, fölteszi a képeket, és azt látom rajta, hogy ott van az omladozó oszlop, akkor azért én is elkeseredek. Vagy bemegyünk a nagy terembe, és mondjuk azért annak nincs egy színházi hangulata. Tehát mondhatunk, amit akarunk, itt színezhetjük, vihetjük mi oda a világ legjobb programját, az akkor se lesz az a hangulat. Pont a Ceglédi Művelődési Központ igazgatójával beszélgettem tegnap, kérdeztem, hogy náluk mennyien mennek a nyári programokra, és ugye végig gondoltam, hogy mennyivel jobb helyzetben vannak. Én ismerem a házat, bemégy, és van egy nagyon szép színháztermük. Tehát, hogy azok a feltételek, amik ahhoz, hogy itt minőségi kultúrát közvetítsünk, kellenének, azok sajnos nincsenek meg. De akkor menjünk vissza Buk Tiborra, aki Lőrinc Judit énekessel, Horváth Elemér hegedűművésszel és Horváth Péter zongoraművésszel érkezik, és amilyen általában Buk Tibor műsorra szokott lenni, sokan látják a televízióba is, Dabason is többször megfordult. Ebben minden lesz az égvilágon, a csárdástól, az operetten keresztül, az érzelmes műzikelekig, a világslágerekig, ahogy ezt a Tibor szokta csinálni, de egyébként szerintem nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó stílusban csinálja, és azt gondolom, hogy kellemes este lesz. Tudom, hogy nehézséget okoz az, hogy hőség van, nem vagyunk hozzászokva ehhez a meleghez, de ezzel együtt remélem legalábbis, hogy sokan érdeklődnek majd. Aztán jön a szeptember, ami hát, ha egy kicsit hűvösebb lesz, vagy az lesz, vagy nem. De hát a Pokornilia zenés koncertje az megint egy nagyon különleges zenei csemege lesz, hiszen Lia úgy közelíti meg ezeket a nagyon ismert geszt és elgét és lágereket, hogy mi lenne, ha eredetileg nő énekelte volna. Tehát a Lia egyénisége is, személyisége is ad neki egy különlegességet, de az, hogy ugye emlékszünk rá, vagy legalábbis gondolom sokan emlékeznek rá, hogy amikor a Nagy utazás megszületett, és ugye, ha jól emlékszem, a Somlónak címezték először a dalt, és a Presser csak teljesen véletlenül énekelt el, és mi lett belőle. Tehát, hogy Presser nélkül ma már elképzelni nem tudnánk a Nagy utazást, és lett egy olyan sajátos hangulata, meg légköre annak a dalnak, hogyha megszólal, hogy azt gondolom, hogy utolérhetetlen. Na most én is nagyon kíváncsian várom a Liának, láttam belőle részleteket, meg küldött hozzá nyilván anyagokat. Szerintem egy nagyon izgalmas zenei utazás. Egyrészt jól ismert dalok, tehát nem kell attól félnünk, hogy nem ismert dalokat hallunk, ugyanakkor biztos, hogy más jelentést kapnak attól, hogy egy nő énekli. Nem tudom, hogy jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, milyenek vagyunk, mások vagyunk, maradjunk ennyiben. Mondaná, jó volt a felvezetés, mert ugye mondaná Steiger volt Krisztián, hogy
0: igen.
3: Nem jobb, nem rosszabb, csak más, mert hogy a következő, amivel ugyan nem a Kaszinó terasz, tehát nem kint az udvaron, de hát ugye azért az egy nagy pillanat lesz szerintem, hogy Steiger volt Krisztián újra itt lesz Dabason, de most úgy lesz itt, hogy csak ő egyedül és az új könyvét fogja bemutatni, ami egyébként egy zseniális, a jó könyv megint. Hát őt meg szerintem be se kell mutatni, hát ő egy olyan ismert ember ebbe a pillanatba, aki ma Magyarországon a generációkutatás szerintem nagy mestere. Azt gondolom, hogy sokan érdeklődni is fognak, meg sokan már tudom, most a jegyeladásból, hogy sokan érdeklődnek.
0: És hát hihetetlen előadó, úgyhogy aki még nem hallotta őt élőben, nem látta, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert egyrészt nagyon értékes gondolatokat ad át, és mindezt úgy teszi, hogy visz magával szinte.
3: Igen,
0: az előadás
3: és folyamán. Egyszerűen élvezni lehet azt, amit csinál, mint hogy egyébként ő maga is azt szokta mondani, hogy nagyon szereti, amit csinál, tehát hogy élvezi azt, hogy elő tudja adni azt, amit gondol a világról, azon túl, hogy egyébként jó gondolatai vannak a világról, tehát nincs azzal semmi gondunk, magával a gondolataival se, de amilyen szuggesztív módon ezt csinálja, az meg szerintem magával ragadó.
0: No, hát akkor szeptemberig már átvettük a programokat, érdemes ezeket beivésni a naptárba és ellátogatni a Kossuth Művelődési Központban. Hogy telik nálatok a nyár? Gondolom készültök az adott eseményekre, legközelebb tehát Kárász Esztert láthatjuk, de gondolom mindezek mellett azért a csoportok is készülődnek
3: Csoportok is készülődnek, igen, sőt, még lesz egy néptánctáborunk, ami augusztus 10-től 16-ig Ráckevén ifjúsági néptánctábor címén, úgyhogy visszük a gyerekeket táborozni. Gyakorlatilag ezzel azért úgy eléggé tele is van a nyár, tehát 20-ás héten be tudunk talán zárni, vagy tudunk egy kicsit pihenni, de úgy, hogy előtte 10-től 16-ig táboroztatjuk a gyerekeket, tehát körülbelül olyan fáradtan fogunk hazajönni, hogy éppen ránk fog férni. De én azt gondolom, hogy ettől jó a dolog, hogyha van történés, hogyha vannak események, és én tényleg csak azt kívánom azzal együtt, hogy nehéz adabasiakat megmozdítani, hogy jöjjenek, mert akármilyen meleg van, akármilyen körülmények vannak, én azt gondolom, hogy olyan értékes programok, amiket érdemes megnézni.
0: Hogyan inspirálódsz? Így a nyáron van rá mód és lehetőség, hogy megnézz előadásokat, elmenj más házakba, tehát van rá mód és lehetőség, hogy ilyen módon is magadra szedd azt, amiből tudsz majd táplálkozni a következő szezonban?
3: Hát ez a nyár most egy kicsit zavarosabb, vagy zűrösebb, vagy terítettebb, mint szokásos, inkább a téli időszakasz. Tehát, hogy az, ami nyáron történik, azt nem nyáron kell végig gondolni. Azt lehet nézni, hogy ugye nekem van két kedvenc dolgom, amit minden évben szeretek, ha meg tudok ismételni, az egy Ken koncert, meg egy Zorán koncert. Azt, ha 28-at szól látom, akkor is szeretem beiktatni, és most nem találok Ken koncertet egész nyáron sehol. Zorán meg elmarad vecsésem, mert már csak két évente csinálják, úgyhogy el vagyok kenődve, de majd megoldom valahogy. De hogy vannak olyanok, amiből töltődni lehet, meg hát találkozom a többiekkel, beszélgetek a többiekkel, nézzük egymás programjait, mondjuk a Ceglédiekét nagyon sokat, a Klauzálét, hát nyilván miután az Eszter került oda igazgatónak, nagyon sokat, Veresegyházzal tartom a kapcsolatot, tehát vannak azok az emberek, akikkel azért jó beszélgetni, mert mondjuk 5 percen belül értjük egymást, és elég annyit mondani, hogy azt hívd, azt ne hívd, ez nagyon jó volt, vagy most éppen a Teszári Miklós barátommal folyt más ügybe, egy táncos ügybe egy beszélgetés, és rohant valahova, mondta, hogy az operába. Másnap reggel vissza is hívott, és akkor elmondta, hogy mit lát a Pillangók, és azt, hogy látta egyébként az operában, ami most csupa, tehát teljes magyar feldolgozásba, és azt hiszem vasárnapig vagy hétvégéig megy, és zseniális előadás volt, tehát hogy elég ennyi, teljesen más ügybe beszélünk mondjuk a Miklóssal, és akkor abban a pillanatban valami más is szóba kerül, amiből építkezni tudunk.
0: Sokaknak benne van így a kis gondolataiban, hogy ha a színház, akkor általában télen is kőszínház, de nyáron is vannak szabadtéri színházak, és nem mindenki látogatja ezeket a szabadtéri színházakat, vagy a szabadtéri előadásokat. Mit tudsz nekik mondani? Azért különbség van a kettő között, más a vibe-ja, más a hangulata, és érdemes mind a kettőből egy kis eszenciát magunkhoz
3: így
0: venni.
3: Így van, mert most legyen akármilyen meleg. Attól még mondjuk nézzük a mi kaszinó udvarunkat, vagy tudom, hogy Cegléd se a színház terembe tartja most a nyári programjait, hanem a belső udvaron, ott is meleg van, szerintem még melegebb van, mert még jobban megreked a levegő, de hogy akkor is más hangulata van. A kaszinónak például, ha nem látnám az omladozó oszlopait, akkor azt mondom, hogy egy állati belsőséges, nagyon kellemes, nagyon jó hangulata van. Ráadásul, hogyha mondjuk annyi érdeklődő lenne, akkor még a kertbe is ki tud ülni. Tudom egyébként a szomszédunkról, nem árulom el, hogy ki ő, aki ki szokott ülni a teraszára, a saját teraszára. Nem látja ugyan a színpadot, de végighallgatja. Utána másnap a saját településén általában mondja is, hogy kit kell meghívni. Tehát, hogy így is terjednek a hírek, nyilván, mint ahogy egymással tartjuk a kapcsolatot. Én is tudom, hogy mi történik Ináccson, te is tudod, hogy mi történik Dabason, folyamatosan beszélünk dolgokról, tehát én azt gondolom, hogy ezek az emberi kapcsolatok talán még fontosabbak, mint maga az előadás megnézése, de hát azért vannak itt olyan garanciák, mert mondjuk a Káresz Eszter már volt itt az Edith Piaf estjével. Most egészen menjünk oda-vissza, hogy a Káresz Eszter egyébként Pap János tanítvány volt, és a Pap János rádiószínházába nőtt föl, sőt, Liának, a Lia, aki szintén Pap János baráti körbe tartozik, a Liának az egyik előadásán, a Lia, itt volt a János, elbújt az oszlopok közé, hogy a Lia ne vegye észre, csak a végén bújt elő, tehát hogy ezek azért nyilván időtálló, jó, kellően öreg vagyok ahhoz, hogy ezekkel a tapasztalatokkal már rendelkezzem.
0: Te is említetted, hogy az előadás megnézésén és a kulturális dózison kívül azért nagyon fontos az, hogy itt egy közösséggel találkozhatunk azokkal az emberekkel, akikkel egyébként a hétköznapokban nem biztos, hogy összefutunk. Mégis a szomszédban lakik, vagy mégis együtt járnak a gyerekeink iskolába. Tehát vannak ilyen kapcsolódási fontok, ami szerintem egy helyi közösség életében nagyon-nagyon fontosak lehetnek a kultúra közvetítésen kívül.
3: Ha azt mondom neked, hogy amikor a Krisztián, Steigerwald Krisztián lapját fölraktuk, ugye, akkor én rögtön befoglaltam szerintem 20 jegyet, és ebből már nincs is semmi, tehát hogy pontosan tudtam, hogy kik lesznek azok, akik úgyis föl fognak hívni, és el fognak jönni, és mondhatok nevet is, mert hogy a Zsadányi Laciék biztos jönnek, mert hogy azt ki nem hagyják a Steigerwald Krisztiánt, és két napon belül az Ica telefonált, és mondta, hogy akkor jönne, mondtam, már be is van nektek foglalva hely, tehát hogy nagyjából tudod, nyilván vagy a Varga Marika, tudjuk, hogy jön a baráti körével, vagy a lányokkal, mert Laci bácsi sajnos már nem nagyon jár, innen is üzenem neki, hogy azért eljöhetne. Tudom, hogy megdicséri a műsor, de azért jó lenne, tehát nyilván nem várható el mindenkitől, de hogy megvan azért az a kör, igen, aki mozog benne. Jó lenne ezen szélesíteni, próbálgatunk. Ami nekem nagy hiányérzetem az, hogy a városvezetőit nem látom a programjainkon. Tehát, hogy ez a fajta kultúra közvetítés azért ez egy értékes, bocsánat, nem magamat akarom dicsérni, de azért ez egy értékes kultúra közvetítés. És hogy hiába dobom be külön a műsor füzetet, szólok külön, mindenkihez elhozom, szétosztottuk, nem tudom még mit kéne csinálni, de mégse látom azt, hogy érdeklődnének, pedig azt gondolom, hogy a példamutatás vagy a élenjárás az egy fontos dolog egy város életébe is, és egy város közösségének az életébe is.
0: Találkozzunk tehát a Kossuth-Mörödési Központban, legyen ez a találkozási pontunk, amikor egymással és a kultúrával is sikerül találkoznunk, és egy kicsit együtt lennünk. Kati, köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
3: Köszönöm szépen én is, és várunk mindenkit szeretettel.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján Tapodi Katalin, a Kossuth-Mörödési Központ igazgatója volt. Köszönjük.

0: Közösségi Napló a 93.4-en.
1: A nyár számos veszélyt rejt tűzvédelmi szempontból, érdemes tehát ezekre odafigyelni, és hogyha lehet, akkor megelőzni a bajt. Ebben kértem egy szakértő segítségét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Gere Imre, tűzoltó ezredes, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője. Jó reggelt, köszönjük.
3: Jó reggelt.
1: A stúdióban,
3: köszönjük,
1: hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen a nyár van, úgyhogy kezdjük is talán ezzel a mai beszélgetést. A szabadtéri tűzekről sok szó esett az elmúlt időszakban, volt rá tilalom is, most mi a helyzet, mire kell figyelnünk? Azért a nyár vonzza a természetbe a családokat, meséljünk egy kicsit a szabadtéri tüzekről.
3: Ugye ebben az évben az időjárási viszonyok sem túlzottan kedveznek a szabadtéri tüzeknek. Úgy általában beszélve a tüzeknek a 75-80% a szabadtéri tüzekből ered. És hogy miért kell erről beszélnünk, miért veszélyes ez? Ugye több szempontja van ennek, amiért ez nem egy teljesen optimális történet. Az egyik az az, hogy elvonja az erőinket esetlegesen egy lakástűztől. Tehát, hogyha most Dabas térségéről beszélek, Dabason keletkezik egy lakóháztűz, akkor a legközelebbi egység vagy a főváros, vagy Kecskemét, vagy Monor, tehát át kell csoportosítani, tehát több a kiérkezési időt, tehát meghosszabbodik, tehát ezért is érdemes odafigyelni. A másik legnagyobb probléma az az, hogy veszélyeztetünk a szabadtéri tüzekkel akár tanyákat, akár lakóterületeket, akár ingatlanokat, állattartó telepeket. Nem utolsó sorban azt, hogy ugye most van itt úgyis az aratás ideje, hogy nagyon sok olyan lábon álló gabona leég, ami egyébként a kenyerünket biztosítaná egész évben keresztül. Tehát ezért is érdemes odafigyelni. Maga a szabadtéri tüzeknek, ami a hátulütője, hogy döntő tömegében hanyagságból keletkezik a szabadtéri tüzek többsége. Tehát egy eldobott, meggondolatlan eldobott cigicsik, egy eldobott gyufa, vagy akár ha szabadtéren égetést végzünk, tüzelünk, ott hagyjuk őrizetlenül, vagy esetlegesen, amikor végeztünk, nem takarjuk le, nem oltjuk el rendesen, jön egy szél, és már is megvan a baj belőle.
1: Hogyan kell ezt rendesen csinálni? Mire kell figyelni, akár egy gyufa esetében, akár egy szabadtéri tűz esetében? Tehát melyek azok a jelek, amelyekre mindenképp figyeljünk, melyek az az időtartam, amit mindenképp várjunk ki, hogy az a bizonyos aktus megtörténik, és utána már biztonság alá mehetünk a helyszínről.
3: Tehát most beszélünk egy tűzrakóhelyen, ahol akár bográcsolunk, akár sütögetünk. Nyilván ugye ezt is kétfelé kell bontanunk, mert ugye van a tűzgyújtási tilalom, mint jelen pillanatban is a nagy szárazság miatt országos érvényű tűzgyújtási tilalom van, ami annyit jelent, hogy az erdők és az erdőktől mért 200 méteres távolságban nem szabad tüzet gyújtani. Maga egyébként a növényi hulladékoknak az égetése is alaphelyzetben teljes mértékben tiltva van, kivéve akkor, hogyha más jogszabály ezt engedélyezi. A másik jogszabályról beszélünk akkor, amikor önkormányzati intézkedés van arra, hogy mikor és hogyan lehet ezt az égetést megcsinálni, mely időpontban. Sok ember ezt is összekeveri, nem csak a száraz növényi hulladékot próbálja elégetni, hanem mindenféle szemetet, gumit, műanyagot, amit egyébként tilos elégetni, sőt tovább menve a lakott környezetre, ezt még a tüzelő berendezésben is tilos eltüzelni. És ezt azért nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy nem tartják, és ez súlyos következményekkel járhat. Tehát igazából ha tüzet gyújtunk, azt mindig gondosan kell, hogy megtegyük. Tehát körbe kell kerítenünk, és olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol nem veszélyezteti a környezetét. Tehát nincs ott száraz gajak, amin esetleg tovább mehet a tűz. Minden esetben, hogyha tüzelőhelyen is, vagy bárhol gyújtjuk meg ezt a tüzet, akkor minden esetben legyen nálunk olyan eszköz, amivel el tudjuk oltani, hogyha adott helyzetben az szükségessé válik. Mindenképpen arra kell figyelni, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, vagy akkora tűzzel foglalkozunk, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Tehát nehogy túlnőjön rajtunk, mert akkor ugye már el fog szaladni, és nem fogunk tudni erre beavatkozni, és akkor ugye már is itt a baj és a következmény ennek.
1: Ha már a beavatkozásról van szó, akkor hogyan tudunk beavatkozni, ha megtörténik a baj? Egyből hívjuk a szerveket, vagy azért próbáljuk meg orvosolni a hibát, a kárt?
3: Mindenképpen az én javaslatom az, hogy rögtön az elején hívjuk a 112-t, a segélyhívószámot, mert ha időben megindulnak a tűzoltóink, még ha el is tudjuk oltani, akkor abban nagy kárt nem fogunk okozni, viszont ha nem tudjuk eloltani, nem értesítjük a tűzoltóságot, akkor akkor ugye elkezdjük oltani. Nem tudjuk eloltani, minél nagyobb lesz ez a terület, és amikor már az egységeink is kiérnek, sokkal nagyobb tűzzel fog találkozni, mint egy kezdeti tűznél találkozhat. Mindenképpen ugye beszéltünk arról, hogy legyen kéziszerszám, ha van rá lehetőség, akkor legyen ott nálunk poraoltó berendezés, meg akár víz is lehet nálunk, tehát ezek mind-mind elő tudjuk azt segíteni, hogy meg tudjuk akadályozni a tűznek a továbbterjedését.
1: Ön is említette az aszályos helyzetet, amely az egész országban fennáll, és nagyon nagy károkat okoz. Ez mit jelent tűzvédelmi szempontból? Mire kell itt figyelni, mire kell gondolni, milyen problémákat okozhat mindez?
3: Gyakorlatilag már az év ezen szakában is nagyon sok 10 000 hektár leégett terület, amiben aztán van, mint mondtam az elején, lábon álló gabona is, ami egyéb gazdasági károkat is okoz, illetve erdők. Valószínűnek tartom egyébként azt is, hogy ezek a tüzeknél nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár autópályazára is, vagy akár vasúti vonalnak a lezárása szükséges, mivel ha olyan a füst terjedése, akkor a biztonságos közlekedés végett ezeket a lépéseket meg kell tennünk. Nyilván, hogy az ott közlekedőknek ez mind bosszúságot fog okozni, tehát ezeket mindent el tudunk egy kis odafigyeléssel kerülni.
1: Mindig az adott pillanat a legnehezebb, azt érezzük, hogy ez a nyár a legdurvább volt, már egyébként hasonló aszályos helyzet az elmúlt időszakban.
3: Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy jó pár éve visszamenve azért volt ilyen aszályos év, illetve vannak olyan területeink, ahol visszamenőleg 2-3 évente vannak tüzek. Most nem olyan régen is volt ugye a Tatár-Szentgyörgyi lőtértűz, ami egyébként olyan 3-4 év viszonylatában megismétli magát, tehát akkora tud a természet újra éledni, illetve maga az az anyag, ami ott kinől, zöld növény, az ilyen akkor ebben az időszakban viszont elszárad, és ez komoly problémákat tud jelenteni.
1: Ha már a Tatár-Szentgyörgyi esetet említett, akkor nézzük itt a környék tűzeseteit az elmúlt időszakra levetítve, melyek voltak a legjellemzőbbek, mit emelnek ki ezek közül?
3: Hát ugye maga a lőtértűz, akkor volt Bunyin is egy ilyen nagyobb szabadtéri tűzünk, ahol nádas égett, illetve volt Ócsán is erdőtűz, és ami nagyon érdekes, és itt mindenképpen szeretném ezt megemlíteni, hogy sokan nem gondoljuk azt, hogy például a nyárfának a szősz. A nyárfa szősznél, amikor eldobunk egy csikket, az gyakorlatilag mint a puskapor úgy fog tudni terjedni. Tehát annyira laza a pihés, és az végig tud futni, nagyon sok hektáron keresztül tud futni, illetve itt ugye nem beszélünk nagyon, mert hál' Istennek azért a nagy fákra nem fog felmenni, de ez végig fut az erdőn, ami nyilván, hogy ha közbeesik, akár tanya, akár állattartó terep, ez mind-mind komoly veszélyt jelent fel.
1: Ha már a csikket említette, szerintem ezt érdemes kifejteni, mert így bagatelnek tűnik, hogy eldobunk egy csikket, de általában ebből szokott keletkezni a legnagyobb baj, és itt a környéken is hallottuk már, hogy valószínűleg egy eldobott csik lehet az oka nagy-nagy tűz eseteknek. Mire figyeljünk, amikor a csikket eldobjuk? Egyáltalán miért dobjuk el a csikket, hogyha a természetben vagyunk?
3: Én nem dohányzóként mondom ezt, sajnálom azt, hogy nálunk én úgy veszem észre, hogy a dohányzásnak nincs meg a kultúrája. Tehát akármerre lépten nyomon megy az ember, eldobott csikkek vannak. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezt kulturált módon is végezni, ha már egyszer valaki nem tud ettől megszabadulni. Tehát nyilván vannak gyűjtőhelyek, akár az autóban is van gyűjtőhely, és nagyon sokszor tapasztalom azt közlekedve itt a területen, hogy fogja és kipöcköli az ablakon az égő csikket. És ezt nem gondoljuk végig, hogy ezzel mekkora kellemetlenséget, akár életveszélyt is tudunk okozni. Itt beszéltünk ugye autópályáról. Egy autópályán kidobott csík, ott tűz keletkezik, nagy a füst, egymásba mennek az autók. Tehát volt erre már példa ugye az M1-esen, akár a szélfúvás a homok miatt is, de a füst az ugyanilyen veszélyes lehet.
1: Szóval ne dobjuk el a csíket, szerintem a beszélgetésünk egyik fő konklúziója lehet. Nyárról beszélgetünk, de érdemes ilyenkor is olyan dolgokat elővennünk, amit az emberek úgy automatikusan a téli időszakhoz kötnek. Gondolok itt például a kéményseprésre.
3: Köszönöm a felvetést. Az az igazság, hogy ilyenkor még egy kicsit ennek hol szezonja van, de nem érdemes várni a téli időszakba, mert ezeknek a szolgáltatásoknak a határideje sokkal jobban meg tud növekedni, mert mindenki ugye elteszi akkorra, akkor próbálja megcsinálni, megcsináltatni, és most azért szerintem már érdemes erre gondolnunk. Mindenképpen, mikor még nincsenek a kéményseprő szervek annyira leterhelve, akkor érdemesebb ebbe foglalkozni. És a másik, ami alapvetően tévhit, hogy a szénmonoxid mérgezések csak télen keletkeznek. Hát én ezt meg fogom erősen cáfolni. Tehát gyakorlatilag ma már, amikor nagyon jó a nyílázárunknak a szigetelése, van akár egy páraelszívónk, és azért azt tudni kell, hogy a páraelszívónak a működéséhez tenetes sok köbméter friss levegőre van szüksége, és amennyiben ezt nem tudja természetes úton beszívni, akkor akár beszívja az égés termékből, akár itt gondolok egy gáztűzhelyből, egy tökéletlen égés jön létre, amelynek következtőként megkövetkezhet a szénmonoxid mérgezés. A szénmonoxid egyébként egy alattomos gáz, ami szintelen szaktalan, tehát amikor már valamit érzünk, akkor már komoly lépésekre kell, hogy megtegyünk ahhoz, hogy ne legyen ebből tragédia. Tehát amikor érezzük azt, hogy fejfájás, rosszul lét van, és a családnak több tagjánál is, akkor a legjobb módszer az, hogyha azonnal elhagyjuk a lakást, és akkor hívjuk a segélyhívón a 112-n a tűzoltóságot, és akkor ők kimennek, bemérik, illetve átszellőztetnek, és megkeresik annak az okát, hogy mi az, ami ezt okozhatta. Tehát így mindenképpen családoknál tragédiákat tudunk megelőzni.
1: Nagyon jó mérő, illetve jelzőberendezések kaphatóak már. Érdemes akkor ezt minden otthonba felszerelni, minden hova betenni?
3: Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy már ez az a kategória, aki bárkinek elérhető. Akár egy szénmonoxid érzékelő, akár egy füstérzékelő. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közép minőségben mind a két berendezés egy 50 ezer forintból beszerezhető. Tehát a két berendezés ára olyan 50 ezer forint, és én úgy gondolom, hogy az ember életeke bárkinek elérhető. Akár egy szénmonoxid érzékelő, akár egy füstérzékelő. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közép minőségben mind a két berendezés egy 50 ezer forintból

0: bolják a szervek idejét.
1: Az utóbbi időben azért hál' Istennek a mi területünkön a szándékosan megtévesztő jelzés, illetve a téves jelzéseknek a száma azért csökkent, ami egy jó tendencia. Mindent megteszünk azért, hogy ezt elősegítsük. Csak abba kell belegondolni, hogyha tévesen elriasztjuk a tűzoltókat egy irányba, ők elkocsikáznak, de valakinek az életébe is kerülhet ez, ha adott helyzetben őhozzá ki kellene mennünk segíteni. Mint amit az elején is mondtam, hogy akkor egy másik egység, egy távolabbi egység lesz ráriasztva, akinek a kiérkezési ideje meg fog hosszabbodni, növekedni.
0: Ugye itt a nyár is szoktuk emlegetni, hogy ez egy hivatás, nem feltétlenül egy családbarát munkahely ilyen szempontból, azért mindenkinek lesz ideje egy kis pihenésre, vagy azért a szolgálat az állandó, és mindenkinek jelen kell lenni.
1: Nem, mindenkinek van ugye szabadsága, és ezt már évelején próbáljuk úgy beosztani, hogy mindenkinek a jó idő, nyári időszakban is jusson nyári szabadság, el tudjon menni egy kicsit pihenni a családjával. Tehát maga a készenléti szolgálat biztosítóan nap mint nap az évben folyamatosan, de ehhez a kollégák folyamatosan el tudnak menni szabadságra, el tudnak menni pihenni a családjukkal együtt.
0: Az állomány utánpótlása folyamatos, megvan a felnövekvő generáció, aki ebben a szegmensben szeretne elhelyezkedni. Mit tud nekünk erről elmondani?
1: Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi területünkön viszonylag a létszámhelyzetünk jó. Tehát volt egy pár év, amikor nehéz volt, tehát mindent megtettünk azért, hogy toborozzunk új állományt. Viszonylag most megvan a lehetőségünk, elég jó feltöltött az állomány, illetve most lehetőség nyílt arra, hogy a régebben leszerelt kollégák, akik egészségügyileg megfelelnek, azok vissza tudnak jönni a szervezetbe, és akkor ővelük egy kiképzett állományt tudunk visszavenni, mert ha most elkezdünk egy utcáról bejövő fiatalembernek a képzését, annak azért közel egy évvel fog telni ahhoz, hogy ő egy alapfokon kiképzett tűzoltó legyen, amihez ugye még azért szükségeltetik nem kis gyakorlat, hogy teljes értékű tűzoltóvá tudjon válni. Viszont ezek az emberek minimális felkészítéssel, helyben történő felkészítéssel vissza lehet őket rakni abban a helyzetben, honnan ők elmentek valamikor.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve foglaljuk össze, hogy mire figyeljünk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megelőzni a bajt, és ha már megvan a baj, akkor kihez is hogyan tudunk fordulni.
1: Tehát megelőzésképpen én azt mondom, hogy legyünk költekentőek, legyünk megelőzőek, tehát mindenre figyeljünk oda. Tehát akár a dohányzásnak a kultúrájára olcsuk el azt a csikket, tegyük gyűjtőládába, ne dobjuk el. Ha magát tüzelést végzünk, akkor azt körültekintően tegyük meg. Ha tüzet gyújtunk, ugye a környezetet tisztítsuk meg, hogy ne tudjon elmenni a tűz, legyen körbekerítve, felügyelet nélkül sosem hagyunk tüzet, tehát mindig legyen valaki, aki ott felügyeli, és itt gondolok arra, hogy azért ne bízzuk gyerekre a felügyeletet, hanem mindig felnőtt legyen ott, aki erre felügyel. Legyen a kezünk közelében olyan berendezés eszköz, amivel az oltást elsősoron meg tudjuk tenni, tehát nyilván itt azért legyen a zsebünkben egy telefon, hogyha nagy lesz a baj, akkor nyilván azonnal tudjunk segélyhívószámot tudjuk hívni, és akkor a segélyhívószámon keresztül értesítve lesz a tűzoltóság, illetve az a szerv, akinek ott kell legyen ennél az eseménynél.
0: Vigyázzunk magunkra a nyáron, és köszönjük szépen. Vendégünk itt az Otthon hangján Gere Imre tűzoltó ezredes volt, a Monor katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Zajlik a futballvilágbajnokság. Sőt, már csak ez a hétvége szól elméletileg a fociról, így hát ideje kihasználni a lehetőséget és kivenni a játékból azt, ami számunkra igazán értékes lehet. Például a közös szurkolás élményét. Ebben segít nekünk egy szuper program itt Dobason, a Szent István téren. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Dobosi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jurácsik Némráz Adrián, a Dobosi Polgármesteri Hivatal kabinetirodájának munkatársa. Szia, Adri, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nagy a készülődés itt Doboson a Szent István téren, hiszen már a mai este felgyúlnak a fények, és mindenki szurkolhat a kedvenc csapatának. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről. Sok mindent lehetett ezzel kapcsolatban hallani, illetve a polgármester úr is számos alkalommal beszámolt már arról, hogy milyen tárgyalások, milyen készülődés megy a háttérben.
3: Igen, a 2 évvel ezelőtti EB sikerén felbuzdulva idén is felmerült, hogy mindenféleképpen egy ilyen közösségi élményként kellene megélni ezt a világbajnokságot is. Meghirdettük ugye Facebookon, hogy szeretnének-e közösen újra itt a főtéren egy közös kivetítőn megnézni, meg újra közösségi élményként megnézni ezt a futballvilágbajnokságot, és nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy igen. Most az volt a probléma, ugye, hogy Amerikában zajlik jelenleg ez a futballvilágbajnokság, és így nagyon sok mérkőzés éjszaka és hajnalban került nálunk vetítésre, ami ugye kevés embert jelentett volna a mérkőzések megnézésére, viszont egy hónapig a technikát ugyanúgy bérelnünk kellett volna. Tehát, hogy igazából költséghatékonyság és nagyobb érdeklődés reményében az utolsó 4 mérkőzésre koncentráltunk, ami úgymond a legvártabb egy ilyen rendezvényen, illetve visszajelzés is érkezett itt a centrumban a környéken lakóktól, hogy ők azért ezt egy hónapon keresztül nem szívesen hallgatnák itt minden éjszaka. Úgyhogy próbáltunk mindent mérlegelni, mindenkinek a kedvére tenni, úgyhogy az utolsó 4 mérkőzést itt a főtéren meg lehet majd tekinteni közösen.
1: Ha jól tudom, akkor nem csak meccset nézni lehet, hanem egyéb programokkal és kísérő rendezvényekkel is várjátok az érdeklődőket.
3: Igen, meséket és filmeket fogunk majd vetíteni minden mérkőzés előtt. Szombaton pedig ugye 23 órakor kezdődik a bronzmérkőzés, ami azért egy kicsit késői időpont, de reméljük, hogy szombaton azért megmozdulnak még az emberek, és a jó kellemes esti hűvös időben kiülünk majd ide a térre, és vasárnap 21 órakor lesz a döntő.
1: Mindezek mellett megnyílt múlt héten a Fiatalok utcája, amely ezen a héten is várja majd az érdeklődőket.
3: Így igaz, szombaton nyitottuk a Fiatalok utcáját, ami egészen a jó idő végéig, remélhetőleg szeptemberig várja majd itt a polgármesteri hivatal és a gimnázium közötti téren a fiatalokat. Természetesen ez is működni fog, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az egész családot, hiszen amíg esetleg a felnőttek meccset néznek, addig a gyerekek, a fiatalok, a tinédzserek tudnak a Fiatalok utcáján csocsózni, pingpongozni, sakkozni, tollasozni, gokártozni, úgyhogy nagyon sok mindennel várjuk őket is.
1: Ugye nagy volt az igény, milyen visszajelzések érkeztek azóta, mennyire népszerű ez a rendezvény itt a téren, mennyire szeretnének a dobosiak közösen szurkolni, egy kicsit együtt lenni.
3: Mi úgy vettük észre, hogy nagyon tetszik nekik az ötlet. Reméljük azért, hogy ezt a hetet ők is arra szánják, hogy még itt a nyáron egy kicsit együtt legyünk és szurkoljunk.
1: Így legyen, és hogy az időjárás néztem, egészen jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan lehet akár a éjféli órákat is kint tölteni, mert szuper idő várható. Köszönjük szépen, Adri, hogy eljöttél hozzánk, sok sikert kívánunk az alkalmakhoz.
3: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jurácsik.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
1: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4
2: Rádió Dabas.
10: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
11: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyházánál a 106-os kilométernél egy műszaki hibás busz foglalja el a külső sávot. Mögötte torlódás alakult ki, ami már több mint 5 kilométer.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott, több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Folytatódik tovább a délelőtt, folytatódik a hétvége itt a 93.4-en, 11 óra múlt 3,5 perccel a stúdióban Kis György Krisztián, amikor is a frigyesek ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot hasonlóképpen a születésnaposoknak. Hamarosan megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk ezen a hétvégén, illetve jön majd Ág is, hozza a vétel körzet friss híreit, illetve a foci VB-vel is foglalkozunk az órában.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja. It's not-

0: Rádió Dobos az otthon hangja, egy igazi rock klasszikus szólt Bon Jovi jó voltával. Egy perc elmúlt, 4:12. Már is megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ezen a hétvégén.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: És az állomásunk ma az Alkonyha. Mondom már is, hogy itt mivel készültek a mai napra nektek. Tyúkosleves grízgaluskával, ez a leves ajánlat, aztán a főételek között találtok ropogós rántott csülökszeretet rizssel, tormás uborkás tartárral, illetve joghurtos csirkecombfilét rizssel, friss salátával. A napi ajánlat rántott hízott kacsamáj tepsis burgonyával, almás káposzta salátával, még a desszert Malibu rizspuding ananász ragúval. Ez egy pohár desszert, hogyha ezt választod, ehhez jó étvágyat.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
2: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
3: Az időjárás szabja meg.
2: De segítünk eldöntened.
0: Érkezik egy hideg front, erről is hallhatsz a mostani gardróbba. Na de nézzük is, hogy milyen időre számíthatunk. Sok napsütés várható még eleinte, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 33 fok lesz majd a csúcs. Aztán holnap már napos gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős észak-nyugati széllökésekre. 14-22 lesz a reggeli hőmérséklet, napközben pedig 28 és 34 fok, aztán hétfőn a napsütési lesz a főszerep, de északkeleten időnként már nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és előfordulhat csapadék. Kicsit hűl már a levegő, hétfőn már csak 25 és 30 fok lesz a csúcs, aztán hét közepén csütörtökön érjük el a minimumot, akkor 25 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, ekkor egyébként jelentősebb csapadékra is van kilátás. Na de a csalánfélék pollen koncentrációja jelenleg országosan közepes szinten van, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, a szelídgesztenye, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerű allergének közül a pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, illetve az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az altenária spóra száma közepes, még a kladoszporiumé magas szinten van jelen. Ugyanakkor a késői virágzású fák, a pázsitfűfélék és a lágyszerű allergének pollenjére allergiások is számíthatnak már tünetekre. Nagyrészt kánikulára készülhetünk ma, emiatt a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is jellegzetes tünet lehet a migrén, vérnyomás ingadozás, fáradékonyság, dekoncentráltság. Délután ugyanakkor nyugaton hidegfronti tünetek is előfordulhatnak, és többfelé megélénkülő északnyugati szél enyhíti ugyan a meleget, átkeveri a levegőt, de egyúttal fokozhatja a fejfájásos tüneteket. Magas lesz a stroke, valamint az infarktus kockázata.
3: Gardrób.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
3: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: Tört fel a rádiódabasz széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A kerékpártároló megléte lassítja a bővítési engedély kiadását a Dabasikos Utajos általános iskolában. Hivatalosan is lezárult Nyáregyházán a megvalósult bölcsödeépítési projekt. Elvonulnak az esőfelhők.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Az engedély nélkül épített kerékpártároló lassítja a Dabasi Kossuth Lajos általános iskola bővítésének ügyét. Az iskola épülete a jelenlegi formában már nem komfortos az odajáró nagyszámú diáknak. Korábban úgy alakították ki a tetőteret, hogy ha szükséges, legyen lehetőség bővítésre. A tervek elkészültek, azonban a végső engedélyek kiadásánál kiderült, hogy a néhány éve az intézmény udvarára épített kerékpártároló miatt tisztázni kell a jogi helyzetet. Amint ez megtörténik, lehetőség lesz állami forrásra igényt benyújtani a bővítés megkezdéséhez, mondta Kőszegi Zoltán polgármester.
7: Kossuth Lajos általános iskola fejlesztésére külön döntések nem születtek, és ez így el fog húzódni. Látva azt, hogy a Gyóni Géza iskolában milyen szép fejlődés, fejlesztés valósult meg, tehát ennek mintájára jó lenne, hogyha ez a Kossuth Lajos általános iskolában is megtörténne. Mi, hogy a folyamatokat felgyorsítsuk, az önkormányzat annak ellenére nem feladata, felvállalta a tervezést. Erről döntöttünk tavaly június. Most már pont egy évvel ezelőtt. A terveket elkészítették, ezt ősszel beterjesztették, és egy engedélyezés eljárásba egy akadály gördült. Sajnos egy engedély nélkül felépült biciklitároló akadályozza azt, hogy az engedélyt megkapják. Ezt a jogi extrex helyzetet ezt fel kell oldani, tehát a tervek megvannak, és hogyha ez a mostani jogi helyzet elhárul, és az engedélyezés lezárulhat, akkor lehet közvetlen támogatási igényel az államhoz fordulni, hogy a tervek alapján biztosít mivel állami feladata, fejlesztésnek a forrásait, és hogyha ez megtörténik, akkor a tetőtérnek a beépítésével annyi tanterem és annyi helyiség alakul ki, hogy minden mostani probléma megoldást nyer, és ugye ezt várja már mindenki évek óta.
5: Hivatalosan is lezárult a Nyáregyházán megvalósult bölcsödeépítési projekt, amelynek eredményeként egy 28 férőhelyes, korszerű intézmény jött létre a település központjában. A beruházás a helyreállítási és ellenálló képességi eszközprogram támogatásával 417,64 millió forint Európai Uniós forrásból valósult meg. A két csoportszobás bölcsödét úgy alakították ki, hogy korszerű, gyermekbarát környezetet biztosítson a legkisebbek számára. A tágas csoportszobák fedett teraszokon keresztül kapcsolódnak a kerthez, így a gyermekek kedvezőtlen időjárás esetén is biztonságosan tartózkodhatnak a szabad levegőn. Az épület kialakítása a hagyományos falusi kúriák és iskolák hangulatát idézi meg modern építészeti megoldásokkal. A fejlesztésnek köszönhetően Nyáregyháza immár helyben tudja biztosítani a bölcsődei ellátást, ezzel teljesítve a jogszabályban előírt feladatát, valamint segítséget nyújtva a kisgyermekes családoknak a munka és a családi élet összehangolásában. A beruházás nem csak az ellátás színvonalát emelte, hanem 7 új munkahelyet is teremtett a településen. Az önkormányzat szerint a korszerű intézmény hozzájárul a helyi közszolgáltatások fejlesztéséhez és Nyáregyháza életminőségének javításához is.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazaiak kapusa Genzler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Genzler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt Bosnyák támadó pedig magabiztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Ma az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben kevesebb helyen lehet zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A maximumok 27 és 34 fok között alakulnak. Köszönöm a figyelmet!

0: www.radiobarosk.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: Scatman's World.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Scatman John Scatman's World című dala szólt itt a 93.4-en, és egészen pontosan 7 perc múlva lesz dél. Ígértem, hogy foglalkozunk a labdarúgó VB-vel, mert hogy fősbe borulhat a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntője, miután a Kanadában égő közel 900 erdőtűz füstje több ezer kilométert megtéve elérte az Egyesült Államok keleti partját. A hatóságok forrásokra hivatkozva figyelemmel kísérik, hogy a légszennyezettség veszélyezteti-e a vasárnapi Argentína-Spanyolország mérkőzést. A döntőnek otthont adó New Jersey egyike annak a 18 amerikai államnak, ahol levegő minőségi riasztást adtak ki, erről egyébként az ABC News is beszámolt. New York City egyes részein csütörtök este 200 feletti értéket mértek a levegőminőségi indexen, ami már a nagyon egészségtelen kategóriába esik. A szakértők szerint a 150 feletti érték már a teljes lakosságra veszélyes, a város vezetése ingyenes maszkokat biztosít a lakosoknak. Olyan levegőminőségi szintet értünk el, amely minden egyes New Yorki számára veszélyes. A közeli Philadelphiában pénteken a legmagasabb lila fokozatú légszennyezettségi veszélyhelyzetet hirdették, és arra figyelmeztették a lakosságot, hogy mindenki tapasztalhat kedvezőtlen egészségügyi hatásokat a levegőben lévő szállópor miatt. A spanyol válogatott riasztások ellenére csütörtökön szabadtéren edzett a döntő helyszínétől nem is olyan messze, míg az argentin csapat az atlantai térségbe maradt. A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén eső érkezhet a kanadai tűzfészkek fölé, de ez valószínűleg nem lesz elég a lángok teljes eloltásához. Egyébként korábban már volt rá példa, hogy sporteseményt természeti katasztrófa miatt befolyásolni kellett. Korábban egy európai hőhullám idején erdőtüzek miatt a Tour de France egyik szakaszát nézők nélkül kellett megrendezni a sűrű, mérgező füst miatt.

0: Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Kiskunfélegyházánál a 106-os kilométernél továbbra is egy műszaki hibás busz foglalja el a külső sávot, mögötte torlódás alakult ki, ez 5 kilométeres továbbra is, hogyha van híred az utakról, természetesen várjuk tőled a nap folyamán is, akár üzenhetsz nekünk a Rádiodabas Facebook oldalán keresztül is, további balesetmentes közlekedést.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Reklám.
1: Reklám.
5: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
1: Reklám voltam, viszont hallás.

0: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámolt több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adó kedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István, Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Állam kincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Kellemes szombat délutánt kívánok, délmúlt 3,5 perccel. Folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, méghozzá egy csirán felvételével indítjuk el a nap második felét, amiben majd érkezem egy recepttel, majd tésztaételt fogunk készíteni, illetve a csillagok üzenetét is hallhatod az órában. Jó rádiózást!
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádiódabas. Rádiódabas. A régió rádiója.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rendben.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyortündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Meg is érkeztem a mai recepttel, amit, ahogy hallhattad, mac and cheese lesz a mai napon, méghozzá klasszikus változatát fogjuk elkészíteni. Ehhez szükségünk van 50 deka szarvacska tésztára, 6 deka vajra, ugyanennyi lisztre, 8 deci tejre, 2 deciliter tejszínre, egy csipet őrölt szerecsendióra, 25 deka cheddar sajtra és 15 deka gruyère sajtra is, na meg őrölt bors kell hozzá és só majd ízlés szerint. Na, a klasszikus mac and cheese elkészítéséhez a szarvacska tésztát bősós vízben megfőzzük fogkeményre, azaz al dente-re majd leszűrjük. Ehhez a recepthez használhatunk előző napról megmaradt kifőtt tésztát is, hogyha esetleg készítettél és marad. Egy lábasban ezután megolvasztjuk a vajat, rászorjuk a lisztet, habverővel elkeverjük, és folyamatos kevergetés mellett pár percig pirítjuk, amíg a színe még világos marad, de megérezzük az enyhén diós illatát. A világos rántást fokozatosan folyamatos kevergetés mellett felöntjük, meleg tejjel, mindig csak annyit adunk hozzá, amivel csomómentesre tudjuk keverni. A tej után hozzáöntjük a tejszínt is, és ezzel is simára keverjük. Fűszerezzük sóval, őrölt borssal, illetve csipetnyi őrölt szerecsendióval. A teljes keveréket leveszik a tűzről, és hozzáadjuk a kétféle lereszelt sajtot, majd addig keverjük, amíg a sajt elolvad, és a mártás besűrűsödik. A sajtmártást összeforgatjuk a főtt, lecsepegtetett tésztával, a mac and cheese gyerekbarát fogás, ami frissen az igazi, ízlés szerint aprított petrezselyemmel, vagy akár schnitzellel megszólva is lehet tálalni. Jó, hogy hagyjak hozzá!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A folytatásban már is érkezem a csillagok üzenetével, amit a kosokkal kezdünk. Ma rendkívüli energiák mozgatnak, így bármilyen halogatott feladatba kezdesz, garantáltan sikerrel jársz. Arra viszont figyelj, hogy a környezeted nehezen tartja a tempód, ezért legyél türelmesebb a többiekkel. A reflektorfény ma az oroszlánra vetül, és egy váratlan bók vagy elismerés teljesen feldobja a hangulatodat. Használd ki ezt a magabiztosságot arra, hogy tisztázz egy korábbi félreértést egy hozzád közel álló személlyel. Új távlatok és inspiráló ötletek bukkannak fel a nyilas fejében, amelyek hosszú távon megváltoztathatják a terveit. Ne kapkodj el semmit, inkább szállj időt a részletek alapos kidolgozására, még a cselekvés előtt. A mai nap a stabilitásról és a belső béke megteremtéséről szól a bikáknál, ami jótékonyan hat a döntéseikre. Egy váratlan pénzügyi vagy gyakorlati lehetőség is kopogtathat az ajtódon, amit érdemes alaposan megfontolnod. Kiváló formában van a szűz a részletes elemzésekben, így egy régóta húzódó husza problémát végre sikeresen megoldhat. Estére azonban engedd el a tökéletességre való törekvést, és csak pihenésre koncentrálj. A bak kitartása ma meghozza a gyümölcsét, és egy fontos projektbe komoly előrelépést könnyelhet el. Ne feledkezz meg a szeretteidről sem, a nagy hajtásban egy rövid telefonhívás is sokat jelenthet nekik. Kommunikációs készsége ma szárnyal az ikreknek, így könnyedén meggyőzhetsz bárkit az igazadról, vagy az ötletedről. Egy spontán beszélgetés során olyan információhoz juthatsz, ami a közeljövőben aranyat érhet számodra. A harmónia keresése határozza meg a mai napját a mérlegnek, és sikerül elsimítani egy feszült helyzetet a környezetében. Fordíts egy kis időt a saját igényedre is, és kényeztesd magad valamilyen aprósággal. Kreatív energiái tetőfokára hágnak a vízöntőnek, és olyan egyedi megoldásokkal állsz elő, amelyekre mások nem is gondolnának. Oszd meg a gondolataidat a barátaiddal, mert a visszajelzésekből rengeteg erőt meríthet. Jönnek a rákok, akiknek a megérzései ma csalhatatlanok, ezért bátran hagyatkoznak a belső hangokra a fontos kérdésekben. Egy családtagodnak vagy közeli barátodnak szüksége lehet az együttérzésedre, amit te ösztönösen meg is adsz neki. Mély és intenzív érzelmek jellemezhetik a skorpiók napját, ami segít abban, hogy közelebb kerülj a párodhoz vagy önmagadhoz. Kerüld el a felesleges hatalmi harcokat, a munkahelyeden inkább maradj megfigyelő pozícióban. És végezetül a halak. Álmodozó hangulatod ma különösen vonzóvá tesz mások szemében, és könnyen inspirálhatod a környezetedet. Ügyelj arra, hogy a gyakorlati teendőidet ne hanyagold el teljesen a nagy szárnyalás közepette.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön. Magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél-Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csak nem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergomi járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Már is folytatjuk a hírek után a pikniket, és ebben az órában ellátogatunk majd a nyíregyházi állatparkba, ahol először keltek ki flamingó fiókák, hogy ez miért különleges, erről is hallhatsz, illetve a Tudásmorzsákban az országos kék túráról fogunk beszélgetni, mert hogy változott a hossza, na de hogy miért is változott meg, ennek is utána járunk.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
4: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
4: Piknik. 93.4.

0: kosár. Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

Ahogy ígértem, ellátogatunk ebben az órában Nyíregyházára, méghozzá az állatparkra, hiszen először keltek ki flamingó fiókák. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönség kapcsolati osztályvezetője közölte, a Madárvilág nevű óriás röpdében a csillei és a rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingófélék a természetben is hatalmas kolóniákban költenek. Azt is hozzátette, hogy a szaporodás sikerének kulcsa az életmódjuk, ugyanis a párok egyszerre kezdenek fészket építeni, tojást rakni és fiókát nevelni, így a kis flamingók szinte egy időben kelnek ki. A frissen kikelt flamingó fiókák egészen másképp néznek ki, mint rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkés-fehér pehely borítja, csőrük még egyenes, így eleinte nem képesek kiszűrni a vízből a táplálékot úgy, mint a kifejlett madarak. Az első hetekben a szülők egy különlegesen tápanyagdús váladékkal, az úgynevezett begytejjel táplálják őket. Csőrük csak később nyeri el jellegzetes formáját, amiben finom szűrőlemezek szűri ki az apró rákokat, rovarlárvákat, puha testűeket, algákat és más parányi vízi élőlényeket. A flamingók jellegzetes rózsaszín tollazatát a karotinoidokban gazdag apró rákfélék alakítják egyébként ki. Révészné Petró Zsuzsa jelezte, a Nyíregyházi Állatparkban a látogatók is megfigyelhetik a flamingokat, illetve a jellegzetes iszapból épített kúpszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a tojó és a hím felváltva költ, mint egy hónapon át.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A tudásmorzsákban most barangolunk, mert hogy fontos változás történt a Kőszegi hegységben az országos képtúra nyomvonalán, ez olvasható a Facebookon. A beszámoló szerint a Hörman forrás és a Vörös kereszt közötti aszfaltos szakaszról átkerültek a kék jelzések a Kending gerincére, ezzel egy szűk kilométerrel rövidebb lett a túra. A Kending gerinc a Kőszegi hegységre jellemző összes tájelemet felsorakoztatja, sűrű fenyvesben indulnak a Hörman forrás fölötti parkolótól, majd kisebb-nagyobb rétekkel szabdalt erdőn át ereszkedhetünk le a Vörös kereszthez. Az új útvonalon a vasfüggönyt idéző romokra bukkanhatunk, határőrbódék betonaljai és a régi kerítés maradványain átvezet az ösvény, amely számos ponton gyönyörű kilátással ajándékozza meg a kéktúrázókat.

0: barátaiddal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
1: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adókedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Állam Kincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A délután már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ág is jön a friss hírekkel az óra felénél.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.
3: Hétvégén is csak könnyedén.
2: Piknik.
3: Piknik. 93.4.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Augusztus 4-én és 5-én Inárcson lehetőség nyílik helyben térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálaton részt venni. A vizsgálatot egy mobil szűrőállomás végzi, amely a Csuka János Sportparkban várja a jelentkezőket. A részvétel feltétele betöltött 40 év, illetve az elmúlt egy évben nem vett részt az illető mammográfiás szűrővizsgálaton, valamint rendelkezzen érvényes beutalóval. Fontos tudnivaló, hogy a beutalót kizárólag házi orvos vagy szakorvos állíthatja ki, üzemorvosi vagy magánorvosi beutalót nem fogadnak el. A szűrővizsgálat elsősorban inácsi lakosok számára érhető el. A szűrővizsgálaton kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet részt venni, időpontot pedig a háziorvosi rendelőkön keresztül lehet foglalni. A Kastély utcai rendelőt a 29-es körzet 570, 130-es számon lehet elérni, még az egészségház telefonszáma 29-es körzet 370, 020.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: guess I'm selfish.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Sikeresen zárult Kakucson a Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése című pályázata. Új gyalogátkelője lesz Vecsésnek, több órás napsütés valószínű.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Sikeresen zárult Kakucson a Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése 2025 című pályázata, amelynek köszönhetően az önkormányzat közel 1,5 millió forintos támogatást fordíthatott a helyi állattartók megsegítésére. Az előzetes igényfelmérés alapján összesen 54 kakucsi állattartó csatlakozott a programhoz. A támogatásból 51 kutya és 25 macska részesült állatorvosi beavatkozásban, ezzel is elősegítve a felelős állattartást és a nem kívánt szaporulat megelőzését. Az önkormányzat megköszönte valamennyi résztvevőnek az együttműködést, hangsúlyozva, hogy a program hozzájárul a település állatállományának egészségéhez, valamint a felelős állattartói szemlélet erősítéséhez. Rövidesen megkezdődik a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola sportpályájának teljes körű felújítása. A beruházáshoz minden szükséges megállapodás megszületett, így a kivitelezési munkálatok a közeljövőben elindulhatnak. A fejlesztés Dunavarsányváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésében valósul meg. A munkálatok első ütemében a tereprendezést és a vízelvezetés kialakítását végzik el, ezt követően pedig egy korszerű, rekordtán burkolatú sportpálya épül. Az új pálya kézilabdára és kosárlabdára is alkalmas lesz. Felfestik a szükséges pályavonalakat, kézilabdakapukat és streetball kosárlabda állványokat telepítenek. Emellett megerősítik az iskola épület és a pálya között található labdafogó hálót is. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a helyi sportközösségek hosszú távon biztonságosabb, korszerűbb körülmények között sportolhatnak, miközben a fejlesztés tovább gazdagítja Dunavarsány sportinfrastruktúráját. Biztonságosabb lesz az átkelés a 400-as főúton Vecsés belterületén, ugyanis új jelzőlámpával biztosított gyalogos átkelőhely épül az Ágnes utcai csomópontnál. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegye az átkelést a gyalogosok számára, valamint rendezettebbé és kiszámíthatóbbá váljon a térség közlekedése. A munkák már júliusban elkezdődnek, hiszen minden engedély rendelkezésre áll, és a kivitelezőt is kiválasztották. Várhatóan augusztusban már használhatják a gyalogosok az új átkelőt, mondta Frühwirtné Halász Melinda alpolgármester.
3: Újabb biztonságos jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítéséről döntött az önkormányzat. A tervek elkészültek, és 2026. júliusában elindul a kivitelezés. Bízunk abban, hogy augusztusban már az elkészült jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet birtokba vehetik az erre közlekedők. Ennek a megvalósításával kettős célunk volt. Egyrészt szerettük volna a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átkelését még biztonságosabbá tenni. Másrészt szeretnénk lassítani tovább a főút forgalmát, hogy minél több autós inkább az elkerülő utat válassza. A beruházás Fecsésváros önkormányzatának költségvetéséből valósul meg, 31.268.000 forint értékben. A 400-as főút a magyar közút kezelésében áll, így tőlük közútkezelői hozzájárulást kellett kérnünk, megérkezett a közlekedési hatóság engedélye is, és kiválasztotta az önkormányzat a kivitelezőt, tehát most már minden akadály elhárult, elkezdődhet júliusban a kivitelezés. Ez a gyalogátkelő hely egy 4,5 méter széles, nyomógombbal működő gyalogátkelő hely lesz, amely szintben akadálymentesen csatlakozik a mellette levő járdákhoz. Emiatt a Magyar utcai oldalon egy kis átépítést is kell majd eszközölnünk, mert az a járda egy picit mélyebben van, mint a főút szintje. Én bízom abban, hogy 2026. augusztusában már nagyon sokan biztonságosan fogják tudni használni ezt az új átkelőhelyet is.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallod Kis György Krisztiántól. Július utolsó hétvégéjén elindulnak az NB3-as csoportokban a mérkőzések. Vasárnap 17 óra 30-kor az SMTK utcában nyitja meg az idényt az előző szezon bajnoka a Monor a délkeleti csoportban. A megújult Dabas hazai pályán mutatkozik be a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2 ellen. Délnyugati csoportban folytatja a Dunaharaszti a bajnokságot, ők a PMFC csapatához utaznak majd, ezt a mérkőzést viszont szombati napon 19 órakor rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
2: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: szombat reggeltől vasárnap estig.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A hétvége. A hétvége. Savaborsa.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Piknik.
1: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
0: Piknik.
2: Jön a buli-buli szombat este.
0: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
3: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
4: Rádió Dabas, az otthon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön. Magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Ez már a piknik következő órája, elmúlt 3 óra, és hát hozzok nektek majd hasznos infokat ebben az órában is, hiszen például arról is hallhatsz, hogy a repont automatákon a visszaváltott palackokkal hogyan is tudsz jótékonykodni, akár rászoruló kisállatokat segíteni, illetve hogyha mondjuk ügyfélkapun intéztél volna ügyeket, vagy dápon keresztül, akkor a hétvégén fennakadást fogsz tapasztalni, mert hogy központi leállás van, na ennek a részleteit is megosztom veletek.
7: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Davas,
6: az otthon.

Rádió Dabassa az otthon hangja egy újdonsággal, valamint egy kis jótékonysággal folytatódik a délután. A hazai visszaváltási rendszerben már megszokhattuk, hogy a PET palackok, dobozok és üvegek leadásakor a gép felajánlja a jótékonyság lehetőségét. Sokan viszont nem tudják, hogy az automaták kijelzőjén futó fő alapítvány mellett más, akár kisebb állatvédő szervezeteket, kutyamenhelyeket is támogathatunk közvetlenül. A folyamat egyébként rendkívül egyszerű, mindössze egy kis előretekintést igényel a visszaváltás előtt. Na de hogyan is működik mindez? Nos, elsőként látogassunk el a Repont Jótevő Alapítvány hivatalos weboldalára, ahol megtalálhatjuk a regisztrált támogatásra váló szervezetek listáját. Ha a keresőbe beírjuk azt, hogy állat vagy kutya kulcsszavakat, akkor azonnal láthatjuk a segítséget kérő alapítványokat, például az Esculap Állatvédő Egyesületet, a Phoenix Állatvédő Egyesületet, vagy éppen a Diósjenői Állat és Természetvédő Egyesületet. Az oldalon minden szervezet mellett szerepel egy egyedi QR kód, ezt kell elmentenünk, vagy pedig lefotóznunk a telefonnal. És amikor odaérünk a Repont automatákhoz, a palackok bedobása előtt, vagy legkésőbb a folyamat lezárás előtt, olvastassuk be a telefonunkról a kiválasztott alapítvány QR kódját, és a gép már is azonosítja. Miután a rendszer a képernyőn visszaigazolta a szervezet azonosítását, a visszaváltott csomagolások után járó betétdíj, azaz a palackonkénti 50 forint automatikusan a kiválasztott állatvédők számlájára vándorol. Ennyire egyszerül. Van valami, ez pedig már egy újdonság, érkezik Rézműves és Tirgyanik közösen.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Piknik. A szombat az esetem, csak vele szemezem.
7: Piknik.
9: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
10: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
11: Rádió Dabas, az otthon hangja.
12: Hétvégi király,
13: a hétvége.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádi Dobasa az otthon hangja már is folytatódik tovább a délután. Előre ütemezett informatikai karbantartást végeznek a kormányzati háttérrendszerekben július 18-án és 19-én, azaz szombaton és vasárnap. A munkálatok idején egyes e-közigazgatási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetőek, így az elektronikus ügyintézésben átmeneti fennakadásra kell számítani. Ez olvasható Magyarország kormánya Facebook oldalán. A karbantartás érinti azokat a szolgáltatásokat is, amelyek a DÁP, azaz a Digitális Állampolgár Program, vagy a KAU, azaz a Központi Azonosítási Ügynök Azonosítási Rendszerét használja. Emiatt az online ügyintézés egy része a hétvége során átmenetileg nem lesz elérhető. A változás a személyes ügyintézést is érinti, ugyanis a központi kormányablakban július 18-án és 19-én kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden egyéb ügyintézés szünetel. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormányablakokban is helyreáll a teljes körű ügyintézés. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait. Up, not coming down from this. Got a new vibe with this.

0: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
1: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Szép napot kívánok, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig együtt számoljuk vissza a 7-20 legnépszerűbb dalát. Köszönjük, hogy velünk tartatok ma is, induljon tehát a lista. 20. helyen találjuk újdonságként a TNT, ugye Itt alszol című dalát. Aztán jöjjön egy érdekesség Ed Sheeranről, mielőtt világsztár lett volna, éveken keresztül napi több koncertet adott kisebb klubokban és utcazenészként is fellépett. Egyszer azt nyilatkozta, hogy több mint 300 koncertet adott egyetlen év alatt. Ez a hihetetlen kitartás vezetett odáig, hogy ma már stadionokat tölt meg, az Azizam pedig ismét bizonyítja, hogy mindig tud újat mutatni, mert hogy a 19. helyen találod majd ezt a felvételt, a 18. a héten a Halott pénz és a gyerekek.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
5: Rádió Dabas.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
5: Rádió Dabas.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
11: Minden, ami vas.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Tört fel a rádiódabasz széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en.
13: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
14: 20-szor annyit adunk neked.
13: A rádiódabasz 20 legjátszottabb felvétele.
14: Top 20!
13: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
14: Ennek a dalnak
13: minden esélye megvan arra,
14: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
13: Top 20-ba.

0: Haladunk tovább a slágerlistán. 14. helyen Dessés Youngfly az Obamával. Kaigo már a Tropical House egyik legismertebb alakja lett, Khalid pedig elképesztően fiatalon robbant be a zenei világba, a három előadó együttműködése igazi nyári hangulatot hoz, amit közönség is nagyon megszeretett, na de ki is a harmadik, ő nem más, mint Griffin, az ő hármasuk, tehát a 13. helyen, 12. helyen pedig Anator, illetve a 54 Ultra a Talk to You-val.
1: Ezen a héten az adal a 14.

0: Már csak egy dal választ el bennünket a top 10-től, ami egy újdonság lesz. 11. helyen nyit Temper City-től a Self-Aware. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, rövidesen megérkezünk a top 10-ben, ahol már a hét legnagyobb kedvencei várnak ránk. Vajon ki állhatott fel a dobogóra, és melyik dal lehet ezen a héten az első? Néhány perc múlva minden kiderül, úgyhogy maradjatok velünk, itt az Otthon hangján.
1: A top 20-ban ma ez a dal a 11.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: My name is Pharrell Williams.
2: And this is my newest single.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Folytatódik a Rádió Dabas heti Top 20-a. Kis György Krisztián vagyok, és már is itt a legjobb 10. Elsőként érkezik majd a 10. helyről Tóth Abigail és Accent közöse a Sugar Daddy. 9. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel. Ezúttal majd az Open Eye-t lesz, amit meghallgatunk. Jennifer Lopez elképesztő karriert futott be, énekesnőként, színésznőként és producerként is a legnagyobbak közé tartozik, David Guetta pedig több mint 20 éve meghatározó alakja a tánczenei világnak. Kettőjük közös dala már most az év egyik legnagyobb klubslágere. 8. helyen tehát Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-tal.
1: Félúton a legjobbak között.
4: A 10.
1: A 10.

0: És már folytatjuk is. 7. helyen Tame Impala és a Dracula. A reflektorfény most rá irányul. Sokan zenekarként ismerik, pedig a projekt mögött szinte teljes egészében egyetlen ember áll. Kevin Parker. A dalokat ő írja, ő játsza fel a hangszerek jelentős részét, és a produceri munkát is többnyire egyedül végzi. Ezért is olyan különleges a Tame Impala hangzása, hiszen egyetlen alkotó zenei világát tükrözi. A Dracula most tehát a 7. helyen szerepel a listán, de könnyen lehet, hogy még feljebb kapaszkodik a következő hetekben. Itt tett a 6. helyen lévő Teddy Swims felvétel a Mr. Noi-tól, és most már a top 5-ben járunk, ahol az 5. helyet Diaz Menta Méreg című felvétele szerezte meg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába, oh!

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórusbetonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
3: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra. A 4. helyen Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion. A 3. helyen Shakira és Burna Boy közös a Die Die. A 2. helyen pedig Nagy Bogi és Dash a Jó leszek újrával. És mielőtt meghallgatnánk ezek a dalokat, azért emlékezzünk meg Shakiráról, aki már több mint 30 éve a popzen egyik meghatározó alakja. Érdekesség, hogy több nyelven is folyékonyan beszél, saját dalainak jelentős részét pedig maga írja. Burna Boy-jal közös felvétele ismét megmutatta, hogy milyen jól ötvözi a latin, illetve az afrikai zenei világot, úgyhogy hamarosan ezt hallhatod itt az Otthon hangján, a Top 20-ban.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a 4.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre egész nap vártunk. A Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistájának első helyezettje Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb zenei felfedezettje. Tartalomgyártóként kezdte a pályafutását, de mára bebizonyította, hogy nem csak az interneten, hanem a zenei világban is komolyan számolni kell vele. Dalai milliós hallgatottságot érnek el, a Fever Dream pedig ezen a héten nálunk is felért a csúcsra. Gratulálunk Alex Warrennek az első helyhez, köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a héten is. Ez volt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam, találkozunk jövő héten, ugyanebben az időben, amikor ismét visszaszámoljuk a 7-20 legnagyobb kedvencét. Addig is vigyázzatok magatokra, és maradjatok a Rádió Dabassal az otthon hangján.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: és mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4 Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Sikeresen zárult Kakucson a Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése című pályázata. Új gyalogátkelője lesz Vecsésnek, több órás napsütés valószínű.
0: Hírmondó. Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Sikeresen zárult Kakucson a Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése 2025 című pályázata, amelynek köszönhetően az önkormányzat közel 1,5 millió forintos támogatást fordíthatott a helyi állattartók megsegítésére. Az előzetes igényfelmérés alapján összesen 54 kakucsi állattartó csatlakozott a programhoz. A támogatásból 51 kutya és 25 macska részesült állatorvosi beavatkozásban, ezzel is elősegítve a felelős állattartást és a nem kívánt szaporulat megelőzését. Az önkormányzat megköszönte valamennyi résztvevőnek az együttműködést, hangsúlyozva, hogy a program hozzájárul a település állatállományának egészségéhez, valamint a felelős állattartói szemlélet erősítéséhez. Rövidesen megkezdődik a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola sportpályájának teljes körű felújítása. A beruházáshoz minden szükséges megállapodás megszületett, így a kivitelezési munkálatok a közeljövőben elindulhatnak. A fejlesztés Dunavarsányváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésében valósul meg. A munkálatok első ütemében a tereprendezést és a vízelvezetés kialakítását végzik el, ezt követően pedig egy korszerű, rekordtán burkolatú sportpálya épül. Az új pálya kézilabdára és kosárlabdára is alkalmas lesz. Felfestik a szükséges pályavonalakat, kézilabdakapukat és streetball kosárlabda állványokat telepítenek. Emellett megerősítik az iskola épület és a pálya között található labdafogó hálót is. A beruházásnak köszönhetően a diákok és a helyi sportközösségek hosszú távon biztonságosabb, korszerűbb körülmények között sportolhatnak, miközben a fejlesztés tovább gazdagítja Dunavarsány sportinfrastruktúráját. Biztonságosabb lesz az átkelés a 400-as főúton Vecsés belterületén, ugyanis új jelzőlámpával biztosított gyalogos átkelőhely épül az Ágnes utcai csomópontnál. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegye az átkelést a gyalogosok számára, valamint rendezettebbé és kiszámíthatóbbá váljon a térség közlekedése. A munkák már júliusban elkezdődnek, hiszen minden engedély rendelkezésre áll, és a kivitelezőt is kiválasztották. Várhatóan augusztusban már használhatják a gyalogosok az új átkelőt, mondta Frühwirtné Halász Melinda alpolgármester.
7: Újabb biztonságos jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítéséről döntött az önkormányzat. A tervek elkészültek, és 2026. júliusában elindul a kivitelezés. Bízunk abban, hogy augusztusban már az elkészült jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet birtokba vehetik az erre közlekedők. Ennek a megvalósításával kettős célunk volt. Egyrészt szerettük volna a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átkelését még biztonságosabbá tenni. Másrészt szeretnénk lassítani tovább a főút forgalmát, hogy minél több autós inkább az elkerülő utat válassza. A beruházás Fecsésváros önkormányzatának költségvetéséből valósul meg, 31.268.000 forint értékben. A 400-as főút a Magyar Közút kezelésében áll, így tőlük közútkezelői hozzájárulást kellett kérnünk, megérkezett a közlekedési hatóság engedélye is, és kiválasztotta az önkormányzat a kivitelezőt, tehát most már minden akadály elhárult, elkezdődhet júliusban a kivitelezés. Ez a gyalogátkelő hely egy 4,5 méter széles, nyomógombbal működő gyalogátkelő hely lesz, amely szintben akadálymentesen csatlakozik a mellette levő járdákhoz. Emiatt a Magyar utcai oldalon egy kis átépítést is kell majd eszközölnünk, mert az a járda egy picit mélyebben van, mint a főút szintje. Én bízom abban, hogy 2026. augusztusában már nagyon sokan biztonságosan fogják tudni használni ezt az új átkelőhelyet is.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallod Kis György Krisztiántól. Július utolsó hétvégéjén elindulnak az NB3-as csoportokban a mérkőzések. Vasárnap 17 óra 30-kor az SMTK Utenában nyitja meg az idényt az előző szezon bajnoka a Monor a délkeleti csoportban. A megújult Dabas hazai pályán mutatkozik be a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2 ellen. Délnyugati csoportban folytatja a Dunaharaszti a bajnokságot, ők a PMFC csapatához utaznak majd, ezt a mérkőzést viszont szombati napon 19 órakor rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4 Rádió.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komlóvas útvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtotta tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
0: Rádiódabas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Friss, mai kedvencekkel. Rádiódabas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4. Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sülyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős-napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazia kapusa Gensler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Gensler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás siggadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum. Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt bosnyák támadó pedig magabiztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Davas. The Radio Show.
5: Take it off.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sulyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sulyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sulyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépkert Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Sülyog Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Posthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott, több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazia kapusa Gensler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Gensler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így 3 gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt bosnyák támadó pedig magabiztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Davas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29-361.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Radio Dabasch. Radio Show.
1: Aláírta az alaptörvénymódosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Süok Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Posthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome.
0: Rádió Dabas.
2: The Radio Show.

0: Rádió Tavas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Aláírta az alaptörvény módosítást Süok Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Süak Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Süak Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Posthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: óra van. Éjjel egy óra van.
1: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklinkkel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozása, a lakhatása és a regionális fejlesztése irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.